0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 2 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál. Király Tamás, újabb órát indítok. De ez az óra is, ahogy az előző, tele lesz igazi mai slágerekkel, nem dumálok feleslegesen. Viszont várom az üzeneteket, 0620-311-111. Nem sokára a rádió egyik DJ-je Lotfi megjön Freddyvel és a Pain and Glory-val. Előtte viszont az igazi mai sláger Alex Warrentől az Ordinary. Ezt indítom már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Hypaton, akiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy a véreiben van a zene. Már gyerekkorában magába szívta az apukájai zenész, az unokatestője is, sőt, a DJ Mag top 100-as listán is rajta van. És hát szerintem hamarosan Hypaton is rajta lesz. Az igazi mai slágerre most Jormagy Martinnal közösen jön, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Jonas Brothers után pedig aktuálisan az egyik legjobb énekesnő. Aki nem csak nagyon jól énekel, hanem elképesztő dalokat is készít, és tényleg azt gondolom most a zenei világ egyik csúcsán ő van, Ray. Az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok itt a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, remélem jól telik az éjszaka. Én továbbra is teszem a dolgom, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. A következő órában Raidától és Kamrad újdonsága mellett jön például az LMFAO is. Hát, igazi parti hangulata hosszú hétvégére.

0: pár perc is a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az előző években pedig már rengeteg sztárt hoztunk el Rádió egy születésnapi fesztiválra, köztük volt Kámrád is, akivel most folytatom. Idén viszont Cyril Samford és a Swedish Disco a line-upunkon, a dátum május 24-e.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray Dalton a folytatásban, aki nagyon-nagyon vágyott arra, hogy szóló karrierje legyen, ami össze is jött, de nagyon sokszor mondja, hogy imád továbbra is kollabokat csinálni, neki abszolút nem gáz ez, egyáltalán nem kisebb siker úgy elérni egy zenei teljesítményt. Persze azért más, amikor egyedül, illetve csak az ő saját zenekarával áll a színpadon, de nagyon bírja az együttműködéseket, szóval arra is számíthatunk még majd tőle. Ez viszont teljes egészében a saját igazi mai slágeres, az egyik legújabb, Ray Dalton, Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a hétvégén pedig belépőket lehet tőlünk nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, megéri figyelni, megéri fülelni, sokkor telefonálni, és persze tudni a Rádió 1 szlogent. Igen, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, tudom, ezt mindenki tudja. És így is van, jönnek az igazi mai slágerek, sőt az egyik legújabb most, Kamrád és a Hug Yourself, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek a következő órában, mint Joe Ecker és a Stay Longer, vagy éppen a Vadi új Nagy Bogittól és Destől Metzger Wiki remixében a Jó leszek újra, egy hazai sláger, szenzációs, a kezdésben pedig Taylor Swift és a The Fate of a Philia, amit indítok. Aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak

0: mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra-díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaház a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, vagy hát már szép hajnalt. 4 óra után járunk a mikrofonnál, Király Tamás. Hosszú hétvége van, szóval fú, sokaknál, akik igazán feketővesek, ez már a második átbulizott este. Ez meg egy újabb igazi mai sláger. Joel Corey-tól a Galantis-szal a szenzációs Stay Longer. Ha bulizzunk ezen az éjszakán, tudti, hogy már hallottuk. Ez a rádió egy...

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig hamarosan roadshow-ra indulnak, délutáni roadshow, nagyon szeretjük, május 11 Győr, május 12 Sopron, május 13 Szombathely, május 14 Dunajváros, május 15 Debrecen, ezek a helyszínek 5-től 8-ig lesznek ezekben a városokban Balázsék, de már előtte 4 órától live mix élőben, hát nagyon készülünk. Én meg Lady Gaga és az Abrakadabra Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a Rádió 1 egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 DJ pedig elképesztő nagy kedvenceket készítenek, ez senkinek nem újdonság. Itt van például ez a nagyon friss, Nagy Bogitól és Destől, a Jó leszek újra, amit picit újra gondolt Metzger Viki, és szerintem szenzációs lesz, és persze ő is ott lesz május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mai féltől pedig Cyril Mix a Rádió 1 guest mixben. Hát, ha valamire oda kell figyelni, szerintem az lesz egy pici kis hangulat már, május 24-éről a születésnapi fesztiválunkról, és ebben a dalban is ott van Cyril keze, Ed Sheeran Camera a Cyril remixében, csak itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Új gripenek érkeztek Kecskemétre, karbantartás miatt lezárják az úszó medencét, életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megérkezett a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, ezzel 16-ra nőtt a Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülő dandár Gripen flottája. Az ünnepi

0: És átadáson elhangzott, Ajas 39 Gripen vadászrepülőgép légiharcra, csapásmérésre és felderítésre egyaránt alkalmas. A típust fejlett fedélzeti rendszerei és adatkapcsolatai teszik hatékonnyá, amelyek segítik a pilótát a gyors döntéshozatalban. A vadászgép maximális sebessége eléri a hangsebesség kétszeresét, hatótávolsága pedig akár 3000 km is lehet. Nyáron még két újabb vadászgép érkezhet majd. A magyar Gripenek nem csak a hazai, hanem a szlovák, szlovén és a horvát légteret is védik. Karbantartási munkák miatt hétfőtől lezárják az 50 méteres úszómedencét a Kecskeméti fürdőben. A cél az, hogy a létesítmény még magasabb színvonalon, biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között szolgálhassa ki a sportolókat és a szabadidős vendégeket egyaránt, írja a KEOL, a Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. Közleményére hivatkozva. A munkálatok ideje alatt a fürdő vendégei csak a 25 méteres úszómedencét használhatják. A medence hétvégéken szabadon igénybe vehető, hétköznapokon, napközben viszont csak korlátozottan használható. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor, szóvívő.
1: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégiók, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerül. Egy pár szállítókocsival is fel van szerelve.
0: Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is. A legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
2: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 2-án az Zoék és a Zsigmondok, a névnaposok, és a hosszú hétvége folytatódik, és jönnek az igazi mai slágerek. Most Radar-tól is a Do It Again, amit indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadiújjáték Balázséknál, hát ha valami, akkor ez szenzációs lesz, a nagy takarítás. Tavasz van, sokan küzdenek egyébként is ezzel, na ez Balázsék módjára. Jövő héten nagyon menő ajándékokért, csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik a jó idő, folytatódik, 22 fok napsütés ma is, parádé, ahogy az igazi mai slágerek is. Lady Gaga, Alejandro, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Állami Operaház. A 2022-ben befejezett felújítás elnyerte az Európai Örökség díjat, ismertebb nevén az Európa Nostra díjat. Ez az Európai Unió egyik legjelentősebb műemlékvédelmi kitüntetése, amelyet idén is csak a legkiemelkedőbb projektek kaptak meg. A zsűri értékelése szerint a felújítás egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni a történelmi értékek megőrzése és a modern színházi működés között. Az 1884-ben megnyitott Ybl Miklós által tervezett épület több mint 140 év után már komoly korszerűsítésre szorult. Ezt a feladatot pedig úgy oldották meg, hogy közben az eredeti hangulat és a látvány is visszaköszön. A felújítás során a nézőteret és a reprezentatív tereket archív kutatások alapján állították vissza. Újra az eredeti színek és díszítések jelennek meg, miközben a későbbi oda nem illő átalakításokat eltávolították. Az eredmény egy olyan belső tér lett, amely egyszerre idézi a 19. század eleganciáját és felel meg a mai elvárásoknak. A színfalak mögött viszont már teljesen a 21. század dominál. Korszerű színpadtechnika, modern gépészet, fejlett világítás és biztonsági rendszerek kerültek beépítésre. Az új világítás például úgy idézi meg a régi gyertyafény hangulatát, hogy közben energiahatékony megoldásként működik. A felújítás nem csak a látványról szólt, javították az akusztikát, korszerűsítették az épületgépészetet, és nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés is. Emellett pedig megszüntették a korábbi jegykategóriák szerinti elkülönítést, így az operaház tere ma egységesebben használható. Az Európa Nostra díjat évente több kategóriában osztják ki, idén 18 országból 30 projekt kapott elismerést. A Budapesti Operaház a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában került a nyertesek közé. Olyan fejlesztések mellett, mint például történelmi kastélyok, templomok vagy ipari épületek megújítása Európa szerte.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

interjú-e, csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig egy újdonság a fogyarásban a Hypatontól, a fiatal olasz DJ-től, akinek az egyik példaképe pont Calvin Harris, akivel egyszer nagyon szeretne együtt dolgozni, hát ebben a dalban ugye Dua Lipának sikerült. Hypaton viszont most

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Idén is megnyitja kapuit a Kecskeméti Városháza, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, több vonat jár a hosszú hétvégén. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Negyedik alkalommal rendezi meg a nyitott városháza eseménysorozatot a Kecskeméti Önkormányzat. A kezdeményezés még 2023-ban indult, azóta hagyománnyá érett és évről évre egyre népszerűbb a városlakók körében. Idén május 20-a és 25-e között nyílik meg az épület a látogatók előtt. Az érdeklődők bejárhatják a városházát, miközben koncertek, kiállítások, előadások és családi programok is színesítik a kínálatot, közölte az önkormányzat. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a városlakókat és az önkormányzatot, valamint erősítse a helyi közösséget. A rendezvény mottója: az én városházám, a tiéd, a miénk,

0: jól tükrözi ezt a szemléletet. Az elmúlt évek sikerei alapján idén is sok látogatóra számítanak a szervezők. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
0: A MÁV csoport ismét megerősített járműkapacitással, több ügyeletben dolgozó vagy készenlétben lévő munkatárssal készült az ünnepi hosszú hétvégére. A megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva az interrégió és az intercity vonatok is megerősítve közlekednek, közölte a társaság. A MÁV csoport többletkapacitást biztosít, többek között Kecskemét vagy Kiskunfélegyháza térségébe is. A vonatok ma egyébként az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy nálunk, ez a motto. Tiesto és Ima Max után pedig, na rá, hogy az igazi mai slágerek ebben az órában is pörögnek, folytatódik a hosszú hétvége, ez már a második nap, és még csak szombat van. Martin Garrix és a Butterflies a folytatásban, a telefonvájban és SMS számunk pedig 0620 3111 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki ha már látta bárki az egyik klipjét, látta nyilatkozni, akkor tudja, hogy egy ilyen cuki kis mackó, egy nagyon szerethető karakter, és szinte mindig mosolyog, és mindig jól énekel. Ez a legújabb igazi mai slágerében is kiderül. Ray Dalton, Blood Running, itt a

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermény.
2: Hey, my name's Cyril.
3: Csak igazi mai slágermény.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este 8 óra között a fesztivál fellépőinek legjobb dalait, és nyerj jegyet, hogy a világ legjobb DJ-nek szettjeire bulizhass.

0: fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségik, tűzgyújtási tilalom van érvényben Vármegyénkben, még tart a felsőoktatási víradó hetek. Demeter Dia vagyok. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Bács-Kiskun vármegyében idén tavasszal 57 helyszínen összesen 8044 érettségiző ad számot tudásáról. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében. A Nébih közölte, a tavaszi aszály nyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata a térségben, így nagy kiterjedésű intenzív koronatüzek alakulhatnak ki. Emlékeztetnek, hogy a korlátozás idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és felsításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken is. Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békésfehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Még tart a felsőoktatási víradó hetek, a programsorozathoz a Neumann János Egyetem is csatlakozott. A Kecskeméti intézményben kedden várják majd a víradókat az Országos Vérellátó Szolgálat honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a víradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák karjukat az esemény sorozat idején. Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és sikeresen termesztettek burgonyát az űrben. Don Bellid, a NASA űrhajósa büszkélkedett el ezzel az eredménnyel, aki nem mellesleg a NASA legidősebb űrhajósa, még 70 évesen is aktív űrmissziót teljesített. Nagy ugrás ez az emberiségnek, hogy bebizonyították, hogy tehát az űrben is konkrétan lehet burgonyát termeszteni. Az űrállomáson, a nemzetközi űrállomáson csinálták egyébként. Lionel Sexion, ez a That's What I Really Want itt a Rádió 1-en.

0: aztán pedig Lady Gagával indítom a következő zenei órát, az igazi mai sláger, a Dead Dance, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Hozd saját táskádat a Jüszkhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Új gripenek érkeztek Kecskemétre, karbantartás miatt lezárják az úszómedencét, életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megérkezett a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, ezzel 16-ra nőtt a Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár Gripen flottája. Az ünnepélyes átadáson elhangzott, a JAS-39 Gripen vadászrepülőgép légi

0: harcra, csapásmérésre és felderítésre egyaránt alkalmas. A típust fejlett fedélzeti rendszerei és adatkapcsolatai teszik hatékonnyá, amelyek segítik a pilótát a gyors döntéshozatalban. A vadászgép maximális sebessége eléri a hangsebesség kétszeresét, hatótávolsága pedig akár 3000 km is lehet. Nyáron még két újabb vadászgép érkezhet majd. A magyar Gripenek nem csak a hazai, hanem a szlovák, szlovén és a horvát légteret is védik. Karbantartási munkák miatt hétfőtől lezárják az 50 méteres úszómedencét a Kecskeméti fürdőben. A cél az, hogy a létesítmény még magasabb színvonalon, biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között szolgálhassa ki a sportolókat és a szabadidős vendégeket egyaránt, írja a KEOL, a Kecskeméti Híres Sport Nonprofit Kft. Közleményére hivatkozva. A munkálatok ideje alatt a fürdő vendégei csak a 25 méteres úszómedencét használhatják. A medence hétvégéken szabadon igénybe vehető, hétköznapokon, napközben viszont csak korlátozottan használható. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor, szóvívő.
1: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
0: Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Ciri nem sok időt tölt Ausztráliában, alig 2 hete érkezett haza egy nagy európai turnéról, és alig 3 hét, és újra Európában lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, addig viszont készíti a zenéket, készíti a remixeket, olyan jókat, mint ez, Ed Sheeran kamerája a Ciri remixében. Csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki szeretne páros belépőt a Rádió egy születésnapi fesztiválra? Ma is lesz játék. Mutatom a részleteket,

0: Kamrád és a Be Mine mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezőjében

0: Hollywood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the limit.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Idén is megnyitja kapuit a Kecskeméti Városháza, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, több vonat jár a hosszú hétvégén. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Negyedik alkalommal rendezi meg a nyitott Városháza eseménysorozatot a Kecskeméti Önkormányzat. A kezdeményezés még 2023-ban indult, azóta hagyománnyá érett és évről évre egyre népszerűbb a városlakók körében. Idén május 20-a és 25-e között nyílik meg az épület a látogatók előtt. Az érdeklődők bejárhatják a Városházát, miközben koncertek, kiállítások, előadások és családi programok is színesítik a kínálatot, közölte az önkormányzat. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a városlakókat és az önkormányzatot, valamint erősítse a helyi közösséget. A rendezvény mottója: az én városházám, a tiéd, a miénk, jól tükrözi ezt a szemléletet. Az elmúlt évek sikerei alapján idén is sok látogatóra számítanak a szervezők. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
2: A MÁV csoport ismét megerősített járműkapacitással, több ügyeletben dolgozó vagy készenlétben lévő munkatárssal készült az ünnepi hosszú hétvégére. A megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva az interrégió és az intercity vonatok is megerősítve közlekednek, közölte a társaság. A MÁV csoport többletkapacitást biztosít, többek között Kecskemét vagy Kiskunfélegyháza térségébe is. A vonatok ma egyébként az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Nagy lendület, amit mi is gyűjtünk, mert hogy egy hét múlva indítjuk a Rádió Egy rócsót Balázsékkal. Hétfő Győr az első állomás. Aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik. Délutáni rócsó nagyon fontos. 5-től 8-ig lesznek ezeken a helyszíneken. Viszont már előtte 4-től megalapozzuk a hangulatot, mert hogy lesz Rádió Egy live mix is a helyszínről. Nagyon menő lesz. Ő meg Terry Streams közben bizony az igazi mai sláger, a The Door, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és hogy mekkora kedvenceket csinálnak a Rádió 1 DJ-k, azt most például be is bizonyítom, mert hogy Pumex jön a Headlights-szal, természetesen ő is zenél majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, ahogy az összes Rádió 1 DJ, azok is többek között, akik ma érkeznek hozzánk, például 9 órától a Loving Arms, 10-től Newik, 11 órától Antonio, éjféltől pedig Cyril speciális mixe, csak itt a Rádió 1-en. Ő is itt lesz velünk május 24-én. Most meg Pumex jön, ahogy ígértem. Király Tamás hallottátok. További szép napot, kellemes, hosszú hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban

0: hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Synergic Test Nap 2. május 7-én. Próbáld ki a Synlaze lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36 per A. Synergic.hu/tesznap.
3: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
5: Anyák napja hajnalára virágba borult a Bagosi kertészeti áruda. Most is lenyűgöző választékkal készülünk. Például színpompás tolbugák, csillagjázmin és pompás kutyatej vár rád. Szerezz örömöt édesanyádnak, nagymamádnak, csodaszép virágzó növényeinkkel. Bagosi kertészet Kecskeméten, a Nyugati körúton.
6: Jöjjön el az Alföld áruházba és használja ki az anyák napi akciónkat. Szerdától szombatig vásároljon bármelyik osztályunkon legalább 2 árucikket, és fizetéskor 15% engedményt adunk a kosárban lévő teljes áru termékekre. Pénteken zárva tartunk, de szombaton 16 óráig folytatódik a 15%-os akció az Alföld áruházban.
7: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
1: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
8: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
9: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Hétfőn kezdődnek az érettségig, tűzgyújtási tilalom van érvényben vármegyénkben, még tart a felsőoktatási víradó hetek. Demeter Dia vagyok. Kezdődnek az érettségig. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbeliken indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
3: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
2: Bács-Kiskun vármegyében idén tavasszal 57 helyszínen összesen 8044 érettségiző ad számot tudásáról. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében. A Nébih közölte, a tavaszi aszály nyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata a térségben, így nagy kiterjedésű intenzív koronatüzek alakulhatnak ki. Emlékeztetnek, hogy a korlátozás idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és felsításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken is. Alacsony aktív

0: Vitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békésfehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet, a betegszám Bács-Kiskun-Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Vár megyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Még tart a felsőoktatási véradó hetek, a programsorozathoz a Neumann János Egyetem is csatlakozott. A Kecskeméti intézményben kedden várják majd a véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák karjukat az esemény sorozat idején. Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is. A legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Lövések dördültek a Fehérház tudósítói vacsorán, Trump lehetett a célpont, az emberek de legtöbbször megpróbálnak kinyírni, de valahogy soha nem sikerül, ugye ez egy média rendezvény, ahol Washington egyik legfontosabb média rendezvény mondhatni, de ez nem a Fehérházban van, hanem ez a Hilton Hotelben tartott, gála vacsora, ahol politikusok, újságírók, közéleti szereplők százai vesznek részt azon, hogy hát tulajdonképpen egy ilyen
4: smúzoljanak,
3: vacsorázzanak egyet, igen, és támogassák az elnököt és a csapatát. Ott vannak az amerikai elnök kabinetnek a tagjai, ott vannak vendégek, és hát azt lehetett látni, hogy valaki berohan a hotelbe. Teljesen szürreális felvételek, mert hogy nincs egy ilyen beengedő kapu, vagy amin át kell menni, vagy egy kerítés, vagy legalábbis egy kordon, hanem áldogál néhány unatkozó biztonsági őr az ajtóba, és valaki a Hiltonban lakva lerohan, és beszáguld az ajtón keresztül. És ugye van a bálterem, és van a külső rész, és hát ugye mire, itt van emberünk, itt már fekszik ugye mesztelenül, mire odaér a bálterembe, addigra őt hatástalanítják.
4: Nagy kérdés, hogy ő mesztelenül ment, vagy ő levetkőztették?
3: Ez egy jó kérdés, szerintem levetkőztették.
4: Igen. Megízott és dobálta le egyesével a ruhákat magára.
5: Én nem, hogyha ilyen bűnöző lennék, vagy merénylő, akkor mindenképp úgy mennék, hogy emlékeznek rám, tehát hogy pucérom.
4: Igen. Szóval viszont aki ebben a sztoriban nem lennék, az az alelnök asszony felesége.
3: Igen,
4: nincs meg a történet?
3: Itt a felvétel, nézd, ott rohan a csávó. Tehát, bocsánat, csak mindjárt mondhatod, csak a titkosszolgálat emberei, azok olyan ezenek a felvételen, mintha áldogálnának és beszélgetnének.
5: Teljesen el vannak,
3: nem látsz nagyon ilyen ellenőrző kaput se, és csak azt látod, hogy egy ember messziről neki fut, és átrohan az ellenőrzésen. De nincs egy kapu, ami megállítsa. Nincsen semmi. Riadtan nézik még egy ideig, majd elkezdenek fegyvert rángat, és utána rohannak. Tehát az egész kicsit ilyen
4: Nagyon lassan reagáltak.
5: Olyan volt az egész, mint a videójátékokban, amikor tudod, nincsen gazdája a karaktereknek, és még ott állnak így helyben.
3: Igen, keresik. Jön egy NPC, és átrohan. Ugye nem nagyon értik, hogy miért nem volt szigorú beléptetés, hogy csak egyszer kellett áthaladniuk a vendégeknek egy fémdetektoron, azonosításra kérdeztek mindenkitől. Tehát, és hát a legszenzációsabb ebben az egészben, ugye már megjelentek az összeesküvés elméletek is, hogy mi van Trumppal, és hogy valószínűleg lehet, hogy az elnöknek, hát hogy is mondjam, csak megingott egy kicsit a támogatói bázisa, és hogy ez egy ilyen félig-meddig megrendezett jelenet volt, amivel egy ilyen...
5: Ez segítettől kevésbé fogja
4: hát, karagodni tudod, rá? Szimpátiát éreznek iránt, hogy úristen, már meg szegény megint meg akarták.
3: Van egy, igen, van egy biztonságpolitikai, amerikai biztonságpolitikai szakértő, azt elemezgette, hogy ahogy egyébként az alelnökért berohannak, ahogy a Trump még ott üldögél, ahogy fölállítják, majd a Trump hirtelen elesik, ő azt mondta, hogy egy nagyon ismerős, jól begyakorolt koreográfiát látott ő a színpadon egyébként. A Trump az áldozat, akit lelöknek a színpadról, egyébként ő üldögél legtovább az asztalnál, az megvan. Elviszik.
4: Hát ő tudott róla, tudod.
5: Melania, ne siessél, én már csináltam ilyet, ilyenkor mindig várjál, hogy segítsen kiviselni Melania. Nyugodjál meg. Azt, hogy megeszed, Melania?
3: Azt a pesgőt még megiszod. Trumpot körbeveszik, felállítják, elkezdik hátra levinni, de elesik. Vagy lelőkik a földre, és akkor ő az a nagyon lassú, Trumpos mozdulattal föláll, megpróbál egy kicsit ott hátranézés, utána elviszik a függöny mögé. Majd nyilatkozik nem sokkal később, ahol megkérdezik, hogy mi lehet annak az oka, hogy minimum akarják ölni. És azt mondja, hogy a nagy emberek sorsa ez.
4: Ó, megemelte magát hogyha megint.
3: Hogyha hatással vagy a világra, itt viszik az alelnököt. Ha hatással vagy, ezt nézd meg, ott viszik az alelnököt, figyelj, elrántják, rohannak. A Trump mindig ott ül, alelnök már sehol. Sehol a testőrök, nézd meg, ott most berohannak.
5: De ez a protokoll szerintetek így van, hogy mentsük meg az alelnököt.
3: Nem, azt mondják, hogy távozási sorrend van, tehát hogy ne legyen folyosón nagy dobo. Hopp. Ott Trump egy pillanatra elesik, van egy ilyen fölsegítjük az elnököt, nagyon sok fotó készül közben, és aztán viszik be a függöny mögé.
5: Gyere, papa, gyere!
3: A szokásosan összeborulva a testőrök. Na, és ugye hát ez történik a lövöldözés közben, emberünket hatástalanítják, de közben viszont vannak már hősei ennek a partinak, mert hogy az egyik hősünk az elkezdte lopkodni a borokat a bálteremben. Hát gyerekek, hogy azért... Mindenhol egy kicsit ott vannak ilyen arcok.
5: Laci, megegyeztünk abban, hogy ez ő, tehát ez Laci, ahogy a stressz lement az emberek, azonnal, na jó, azért józanul nem fog hazamenni.
3: Igen.
5: Tehát azért, mert lövöldöznek.
3: A biztonságos meg is egy indexik. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy egy szörmebondás hölgy, véletlen egy újságíró, bár ez nem biztos, ficet hányva veszélyre, összegyűjti az asztalomokon maradt márkás borokat és pesgőket.
4: Ki van fizetve? Hát attól, hogy lőnek azért, ezt még csak
5: megisszuk. Igen.
3: Jó eséllyel nem azért, hogy visszaadja a szomeliének. Ez mekkora duma. Igen, a vacsora vendégek bent vannak az asztalok alatt, vagy kimenekülnek a bálteremből, de a New York Post leköltözölt egy olyan videót, ahol egy szörmebundás elegáns hölgy összegyűjti az asztalon maradt pezsgőket, majd hát elrak néhányat a táskájába, meg néhányabba belekortyol.
4: Na, akkor mondom nektek, hogy ez egy újságírói parti volt.
3: Ez egy újságíró média, így van, így van.
4: Szép emlékeim vannak arról a korszakról, a 90-es évek, 2000-es évek.
5: Írtál?
4: Amikor még én is jártam ilyen sajtótájékoztatóra, és volt egy hölgy, aki egy neves újságírójának adta ki magát, az újságnál sose tudtak róla. Ő úgy ment, kérlek szépen, ilyen partira, hogy a kis kézi táskáját kibélelte nylon zacskóval.
3: Ja, Istenem.
4: De, és a hidegtáltól kezdve mindent így szépen söpört be.
3: Jaj, de kellemetlen.
4: Hosszú éveken keresztül.
5: De nézd meg, egy szó van, példakép.
3: Igen, példakép. Ilyen a bundás sajt. Ott van, valószínűleg egy újságíró, jobb oldala, kép jobb oldala.
4: Ott, igen.
3: Hopp, rányul egy üvegpesgőre.
5: A háttérben, és
3: hopp, még egy.
5: Háttérben nézze, mindenkinek van a kezében egy üvegpesgő.
3: Elkezdi elvinni, gyerekek. Ez szenzációs. Bundában gyönyörűen.
5: De akik ott állnak, mind azzal fotózkodnak üvegpesgőkkel.
3: Ott már mindenki fogott egy üvegpesgőt. Hopp. Egy pesgőt fogja.
5: Stressz helyzet esetén.
3: És jó lesz azért az. Majdnem lelőttek, majdnem meghaltunk, jó lesz az.
5: Így van.
3: Sensációs.
4: Egyébként meg ez a
3: látni.
4: Majdnem lelőttek, majdnem meghaltakra, hogy nézd meg, ahogy kimenekítik a Trumpot, meg az alelnököt, akkor mindenki ül a helyén. Nincs, egy páran buknak csak le az asztal alá, és így néznek értetetlenül.
3: Igen, mert ugye maga a lövöldöző az ugye a báltermen kívül volt. Tehát, hogy nem ért oda, ezért néhányak, akik nyugodtabbak, azok nem kezdtek el pánikba, és egyébként szerintem tök jogosan. Hallották, hogy kint lövöldözés van, egy csóban beújtak az asztalát, egy csóban üldögélnek, és próbálják megnézni, hogy honnan jön a veszély. Felmérik. Mit látsz?
4: Na?
3: Ott
4: a palackbor.
3: Ott a palackbor. Aha, itt már szelfiznek az asztalnál egy másik borral.
4: És utána üvegből vissza, de nagy.
3: És ez ugyanaz a nő, ugyanaz a nő, aki már kint a rendezvény előtt már üvegből vissza a bort. Egyébként így kell. Tehát, hogyha már ott marad az a sok jó kaja meg a pia, akkor már elviszel.
5: A hiteles tájékoztatás alapja az őszinteség. Az őszinteség alapja az ital, akkor tulajdonképpen véghez vitte azt, amit vállalt.
3: Azért megnézem a lopós csajt. Ő most azért nagyot megy. Tehát azért megnyugtat, hogy ott se nagyon mások az újságírók, nem? ha belegondoltok. Tehát az, hogy az újságíró lesz itt
5: de már... De ez inkább ilyen emberi dolog, nem ilyen újságíró.
3: Te lopnál? Tehát
5: de ez miért lopás, amikor az asztalra van téve?
4: Ki van fizetve? Az azért volt ott, hogy te megidd.
3: Oké, de mások még bújnak az asztalat, még meg egy kis sikítozás is. Az az első gondolatot, hogy elviszem, mert ingyen van.
4: Hát persze, meg hogy mi nem biztos, hogy haza tudunk menni, érted? Nem biztos, hogy kiengednek. Akkor legyen mit inni.
5: Persze, szerintem pont ez a fajta túlélési stratégia, amit te is csinálnál, csak ugye most nem állsz bele, de hogy abban biztos vagyok, hogy te nem szaladnál el onnan, hanem...
4: Összerakod, na még egy kis sajtos
5: már
4: pogácsát.
5: Már
4: eljöttem
5: otthonról, most akkor csináljunk valamit, srácok, akkor legyen valami.
3: Igen. És egyébként az hogy van, mondjátok meg nekem őszintén, hogy nem lövik le az embert. Tehát ugye azért az is egy kérdés, hogy amikor te lövöldözöl, akkor utánad lő a titkosszolgálat, ott nincs nagyon pöcsölés. Tehát ha te már tüzet nyitottál, akkor ott egyértelmű, hogy téged le kell szedni. Azért, emberünk mert... békében, biztonságban túlélte a merényletet, leteperték a földre, és megbilincselték. Az egész sztori valahogy sántít egy kicsit.
4: Ahogy elkezdtek lövöldözni, a biztonságiak akkor a csávó lefeküdt a földre, eldobta nem a ez fegyver, van. Nem.
5: Szerintem diák munkába vállalta, órabérje, utána vissza kell majd engedni. Most csak egy ilyen gyors szerep volt, kapott érte még egy kis bónusz, ez cső.
3: Igen, de a zseniális felvétel, az nem tudom, hogy látjátok-e, a keresd meg, amikor a lövések vannak, és ők az asztalon üldögélnek, hogy mindenki hallja a lövéseket már, az ajtó felé figyel, a Trump egyedül, mint egy ilyen boldog idióta, egy nézelődik balra-jobbra, szerintem a csávó süket.
5: Tehát hát vagy süket, vagy szólnak neki.
3: Itt nézd meg ezt, figyelj. Valami bűvész trükköt néznek éppen az asztalnál, mindenki elcsodálkozik rajta, és figyelj, nézik a lövéseket. Figyeld, mindenki is.
4: Hát
3: figyelj. Mindenki riadtan, mindenki beteged, akkor vissza, Zsűl, léci, kérlek, a jelenetre. Oda, figyelj, mindenki elkezd az ajtóba nézni, és mi megijednek attól, hogy lövéseket hallanak. Nézzek el, nézd a Trumpot. És balra jobbra nézelődik, szerintem nem hall a csávó. Ő nem hallja, hogy már lőnek kint. Mert hogy mindenki baromira megijed. Érted? Emberünk süket.
5: Nem inkább az, hogy elolvasta a programot, is be volt írva a desszerteli a lövöldözés.
3: Igen, desszerteli lövöldözés. Nyugodjon, mert Trump elnök úr.
4: Hát mindjárt vagy kivisszük. Hozzászokott már, annyit hallott ilyet, nem?
5: De előtték a fülét az előzőnél.
3: Én imádom. Mindenki sikít, fekszik, rohan. Van egy további videó is, és ő még mindig az asztalnál ül. És figyelj, nem megy érte senki. Mondom, az alelnököt elviszik, és a Trumpért nem megy senki. Igen, őrület. Ez egész olyan, mint egy színház egyébként. Ez nagyon fura.
5: Erika Körk ült a sarkon?
3: Erika Körk is ott volt, így van, a Charlie Körknek az özvegye. Őt kivezették, nagyon sírt. Nagyon sírt, és mondta, hogy ő szeretne hazamenni, igen.
4: Na, hát az alelnökre visszatérve, hogy az hogy van, hogy így megvan határozva, hogy egy családból kit mentünk, ugyanis, hogy kiviszik az alelnököt, a felesége, egy szőkenő lebújik az asztal alá, és ott marad egyedül.
5: Úgyhogy terhes. Őnek... Tehát ő 20 hetes terhes. Ugye itt volt Magyarországon és nem ő... olyan régen, és akkor...
4: És őt nem mentik?
5: De a terhes nő az asztal alatt.
3: Mentik, ugye itt ezért a védett személy, tehát az alelnök fontosabb, mint a terhes nő. Sajnos ez a protokoll. Tehát, hogy mentik, ugye azt olvastam, azt mondta a szakértő, hogy itt van egy sorrend, tehát nem azért mentik az alelnököt először, és a Trumpot később, hanem hogy ha Trumpért mennek, akkor már nincs egy irány, ahova vihetik az alelnököt, és kiszedési sorrendben, hogy ne legyél folyosó, tehát hogy ne. Aha. A menekülési útvonal az ne legyen dugó. Elkezdik rángatni a Trumpot, ő megy le a lépcsőről, azon az útvonalon már nem tudják kivinni a Vance-t, mert elállja az utat. Tehát ezért abban a sorrendben szednek ki, ahogy odaérnek hozzád. Nincs sorrend. Nincs, hogy először az elnököt aztán.
5: Ez nagyon furán hangzik, és nem olyan logikus, vagy csak én nem értem.
3: Meg azt, hogy azt ír valaki, és ebben lehet igazság, hogy bomba veszély miatt nem lőnek.
4: De várjál már, az alelnököt erre hozták, a Trumpot arra viszik. Tehát ez két külön.
3: Mert a Trumpnak be voltak forgatókönyvbe írva egy műesés.
5: Igen.
3: Pedig nem volt, hogy a Trump elesik 08:02-kor. Igen.
5: Trumpot sminkelni viszik először, és csak utána a lépcsőn.
3: Igen, az, hogy nem lőnek rád, mert hogy nem tudják, hogy van-e rajtad bomba. És ezért inkább megpróbálnak hatásra, és az a levetkőztetés is
5: ez. Ha fejbe lőnek, akkor felrobban a bombád, ami...
3: Hát lehet, hogy még tudod, van egy detonátor a kezedbe, rárögzítetted úgy, hogy le van nyomva, és a fölengedése robban, és már kapsz egy fejlővést, akkor egyszerűen elengednek az izmaid, és felengeded.
5: Egy hátsó őrlőfogadban volt, és pontákat elkapják.
3: Tehát, hogy valószínűleg itt azért van egy nagyon komoly biztonság protokoll, ahogy bennek, de hogy ezért nincs lövés, hogy ezért próbálják meg máshogy hatást tanítani az embert.
5: De például azt nem értem, hogy a terhes felesége, ő miért bújik alapból be az asztal alá.
3: Gondolt, hogy még gyorsan a Trumpot azért ott meg...
5: Halló!
3: Elnök úr, látom, nagyon izgulja, meg itt vagyok az asztal alá.
5: De hogy miért bújj be, miért nem szabad a férje után, akit kivisznek?
4: Tehát, nem tud szegény.
3: Igen.
5: De miért nem tud? Nincs lába?
4: Nem tudom.
5: Tehát figyelj, nekem a férjemet valaki...
3: Fura, az egész jelenet nagyon fura.
5: A férjem lenne az alelnök. Igen? És elviszi két biztonsági boly. Viszik őt, hogy mentsék meg. Hát én legalább utána sétálnék, nem? Hogy, Péter, legyél kedves, azért értem, én nem értek, de azért.
3: Hát de most ha választhatok, hogy ott maradok az asztal alatt, vagy megyek vételül a férjem után, ott maradok az asztal alatt.
5: De jó helyen vagyok, van egy... megvédeni?
3: Hát nem látom, nem látom.
5: Soha senkit nem öltek meg asztal alatt.
4: Nem látnak.
5: Ha én nem látom őket, ők se látnak engem. Ez a szabály.
3: Van egy pezsgős üveg az öletbe, el vagy az asztal alatt. Eltakarod az arcodat, hogy ne vegyenek észre, és megvagy. De lehet, hogy tényleg egyébként készült átmenni a Trumphoz az asztal alatt. Tehát, hogy azt mondom, utolsó lehetőség előkor, utolsó lehetőség.
5: Nem hiszem.
3: Jaj, nagyon szeretem, az egész jelenet nagyon szürreális.
5: Szerintem nekem a mozdulatsorban az jön le, hogy ez úgy ki lett találva, hogy na te lebújsz, én elszaladok, téged kigáncsolnak.
3: Ezt írják. Ezt írta egy neves amerikai politikai elemző, biztonságpolitikai szakértő, hogy minden mozdulat egy koreografált, megrendezett, nagyon fura, nagyon mesterkélt, előre felépített mozdulatsorokból álló, nagyon fura esemény sorozat.
5: Azt írják, hogy nem is a felesége ült mellette. Tehát ez nem a felesége, aki bebújt.
3: Az alelnök
4: maradhat.
5: Én nem tudom.
3: Nem, azért volt a nő az asztalat, mert neki volt a feladat elgáncsolni a Trumpot.
4: Az elnök úrnak nem jutna eszébe, hogy el kell esni, igen, akkor esztike, maga jön.
3: 8 óra 13-kor elnökor elesik.
4: Jaj, bocsánat! Most, csak hogy nagyon szeretlek, az jutott eszembe, és azért... Ebből nem jövök jó
5: ki. Te testedet úgy fogják megtalálni jelövöldet, és hogy medve vagy meg lesznek tömködve a lyukokba. Azt én fogok csinálni, hogy ne vérezzék ki, jó? Megoldjuk. Jó, de most tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz?
3: Na oké, nézzük meg.
5: Magadra veszed Ferit, mint pajzsot.
3: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzék, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abroszt, és locsolnám még a pezsgőt, hanem nagyjából fel, hogy oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni.
5: Húzta a hasonlót?
3: Össze-vissza fosott maga, bebújsz az asztalát, hogy ide nekem ért a pezsgő, gyorsan megiszom. És az, nem tudom, de hogy reálisan megpróbálnék egy picit gondolkodni.
5: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, tenni, ott nézett, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad nem lenne.
3: Ti lennétek a stáb, lennétek az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Jó, te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
5: Nem, azt csinálnám.
3: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
5: Nem, lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
3: Ő eszteris gurul.
5: És csak annyit látnám, hogy aki áll, csak annyit látnám, hogy rántom le, tudjátok, a terítőket. Olyan, mint egy nagyon furcsa lényet kúszta ki.
3: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
4: Egyre nagyobb abrosz, mert az összes többit fölgöngyölnél.
3: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
4: Én megmentenélek.
3: Engem?
4: Hát te vagy az elnök, nem?
3: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán.
4: Akkor nem.
3: A sztorigálán ülünk, Eszter gurul, én már asztal alatt iszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
4: Akkor én szedem össze a piákat, az egész
3: biztos. De összeszeded a piákat.
5: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
4: Kint vagyunk, haver.
2: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este

0: fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új gripenek érkeztek Kecskemétre, karbantartás miatt lezárják az úszómedencét, életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megérkezett a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, ezzel 16-ra nőtt a Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár Gripen flottája. Az ünnepélyes átadáson elhangzott, a JAS 39 Gripen vadászrepülőgép légiharcra, csapásmérésre és felderítésre egyaránt alkalmas. A típust fejlett fedélzeti rendszerei és adatkapcsolatai teszik hatékonnyá, amelyek segítik a pilótát a gyors döntéshozatalban. A vadászgép maximális sebessége eléri a hangsebesség kétszeresét, hatótávolsága pedig akár 3000 km is lehet. Nyáron még két újabb vadászgép érkezhet majd. A magyar gripenek nem csak a hazai, hanem a szlovák, szlovén és a horvát légteret is védik. Karbantartási munkák miatt hétfőtől lezárják az 50 méteres úszómedencét a Kecskeméti fürdőben. A cél az, hogy a létesítmény még magasabb színvonalon, biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között szolgálhassa ki a sportolókat és a szabadidős vendégeket egyaránt, írja a KEOL, a Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. Közleményére hivatkozva. A munkálatok ideje alatt a fürdő vendégei csak a 25 méteres úszómedencét használhatják. A medence hétvégéken szabadon igénybe vehető, hétköznapokon, napközben viszont csak korlátozottan használható. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor, szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
1: Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is. A legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a hónap utolsó szerdája. Tehát az van, hogy fordulunk rá a májusra. Gyónunk akkor, megnézzük, hogy miket írnak.
1: Hát, én felkészültem, hogy beengedjem a gyarlóságot az életembe.
0: Beengeded?
2: És a feloldozásra is felkészültél, hogy
1: hát
2: azt megad?
1: Meglátjuk. Minden nem lehet azért.
0: Pár hónapja itthon vagyok munkanélkülin, a férjemnek folyamatosan azt mondom, hogy nem hívnak vissza sehonnan, de őszintén csak nem találok értelmes állást, és nagyon jól érzem magam jelenleg kitartottként. Aha, nem rossz ez. Köszönöm. Írja egy hallgató.
1: Treat yourself. Így van, ott vannak a vásárlások online, az is egy elfoglaltság.
2: Hát amíg ezt otthon elnézik, ugye?
1: Fekvészetek, kis takarítás, kis pihengélés.
2: De apa egy idő után csak rád szól, nem? Hogy kéne valamit csinálni. Ha megbocsájtom, akkor csináld.
1: Én nem lehet tudni, milyen típusú apa. Hát most figyelj, élvezd. Hát ez a te most az újrakezdés előtti megpihenés.
0: Kell egy kicsi. Oldozz fel, atyám, mert vétkeztem április 12-én, miután az egész napot végig ideg állapotban töltöttem, és megérkeztek a végeredmények. Nőlétemre olyan szinten sikerült berugnom, hogy másnap egész nap a víz sem maradt meg bennem. Este 6-kor tudsz kekszel, és remegő kézzel imádkoztam hozzá, hogy édes Istenem, csak ez maradjon benn. Puszi, Gréta. Gréta megünnepelte az eredményeket.
1: Ez teljesen be van. Annyi, hogy adok egy jó tanácsot, hogyha így érzed magad, akkor egy dedalont próbálja meg valahogy bejuttatni a testedbe, és utána nagy alvás lesz, és aztán semmi bajod többé.
0: Igen, az előre beszedett fejfelső lapító meg dedalon az egyébként tényleg
1: nagyon jó.
0: Jó
1: dolgok ezek.
0: Vettem egy lakást úgy, hogy a feleségem nem tud róla, és a bónuszaimat egy titkos számlára utalom a munkaadómmal már 5 éve.
2: Mondjuk
0: azt a mindenségét neki.
1: Mi a terv? Most az van, hogy építed a titkos életedet, hogy átszerizzél?
2: Kezdjük az alapoknál. Hogy tudsz elcsaklizni egy lakásnyi pénzt úgy, hogy nem veszik észre otthon?
1: Pontosan mivel foglalkozol, és van-e ott még lehetőség a másoknak?
0: Igen, mit csinálsz? Igen. Azért az sok pénzt kell félretenni jelenleg lakásárak mellett.
2: Még ha ez egy vidéki város is, vagy mit, te akkor is 30.
0: Igen. Májusban lesz az esküvő, minden meghívottnak panaszkodom, hogy mennyire nincs pénzünk, meg hogy nászútra se tudunk menni, pedig már be van fizetve az 5 csillagos szállodánk egy görög szigetre augusztusra, de ezt titokba tartom. Mindez csak azért csinálom, hogy megszálljanak minket, és annál több pénzt adjanak nász ajándékba. Nagyon furda a lelki is, mert kérlek, oldozzatok fel.
1: Úgyse tudok elmenni a kerozin hiány miatt.
0: Ennyi, úgyhogy... maradtok itt, elkölditek majd Balatonra.
1: Így van.
0: Igen, most látott a munkáját, az előző helyen ott loptam a napot, ahol csak lehetett. Folyamatos kávézások, vécérejárások, szerverszobák, telefonálások, 2 telepe volt a végén már. Azt hazudtam az egyiknek, hogy a másikban vagyok, közben vonaton voltam már hazafelé. Oldozzatok fel. Hát ezt sokan csinálják.
1: Bizony.
0: Ez sokan
1: Balázs
0: csinálják.
1: Csak az egyik. Az az igazság, hogy ezek a nagy felnőtt foglalkoztató mamut cégek, ezek ezt lehetővé teszik már.
0: Vannak kiutak, igen.
1: Igen.
0: Abszolút, el tudsz bújni. Egy hosszabb gyónás, jó reggelt srácok, az volt, hogy több mint 1 éve történt, valami február 9-e kerül, az azt következő első adás, amiben Balázs is szerepelt az amszterdami fellépése után, volt egy megjegyzés, ami engem nagyon felhúzott, annyira, hogy akkor eldöntöttem, nem akarok titeket többet hallgatni. Előtte minden reggel alakadtalak, sokat vezetek, szóval ez a napi rutti része volt. Ez a bizonyos megszállás annyira rosszul esett, hogy hónapig teljesen kihagytalak titeket. Mikor barátokkal ültem az autóba, akkor is mondtam, hogy inkább ne. Aztán egyszer úgy alakult, hogy mégis hallgatnom kellett benneteket, mert másra utaztam, és akkor kezdett megváltozni bennem valami. Rájöttem, hogy nem kell titeket piedesztára emelnem, nem érinthetetlen figurák vagytok, hanem emberek, akik néha mondanak hülyeséget, vagy olyat, ami nem esik jól. És ez így van rendjén. Szép lassan újra elkezdtelek benneteket hallgatni, most több mint 1 éve jutottam el oda, hogy ezt el akartam nektek mondani. Nem volt könnyű ügyvezetés közben felmondani ezt, de remélem érthető lett. Igazából csak ennyit akartam, hogy lezárjam ezt magamban. Dani Amsterdamból.
2: Óriási vagy, Dani, hogy egy mondatról, vagy egy témától, hogy egyébként hallgatsz bennünket 5 éve, hogy még tudunk ilyet csinálni? Ugye? Hogy ez milyen érdekes, hogy azt mondod, na akkor itt vége, ezekkel én végeztem.
0: De ráadásul én mondtam Amsterdamban egy fellépésen, tehát ja, nem is együtt van a műsorban, csak tőlem hallott valamit, és megharagudott rád is, tehát a magára a műsorra, de ez egy amsterdami fel, nem tudom, mit mondtam. Természetesen megcsalom a feleségem. Olyan frigid és hideg, mint a Elzával élnék a jégvarázsból. Pedig mindent beleadok, lefogytam, gyúrok, letettem a piát, sokaknak feltűnt, csak neki nem, oldozzatok fel.
1: Ez a leszbikus, csak mondom.
0: Föloldozunk, abszolút nem törünk pálcát. Megtettél mindent, próbálkoztál, udvaroltál, lefogytál, nem akar veled lefeküdni.
1: Legalábbis most ezt mondod, ugye?
0: Legalábbis most ezt mondod, igen. Igen.
2: Legényként megkérdezni a másik felet. Csak.
0: Igen, meghallgatnak a másik felet, de nem törünk pálcát, el tudjuk fogadni. Dani, a sok fű rossz, értem? Volt egy fogműtétem, és ráhúztam egy héti betegszabit, rájátszottam, hogy mindig fáj, de csak otthon pihentem, nyaralást szerveztem, még a barátom dolgozott. De nincs bűntadatom, mert elegem van, átlagosan 215 órát dolgozom, hogy kényelmesen éljünk. Úgy éreztem, végre kapok egy kis megbecsülést otthon. Ez így egyébként rendben van. Ez rendben van. A párom nem találja a kedvenc alsónadrágját, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy hol van, de két hete kidobtam, annyira lyukas volt, oldozzatok fel! Nem szép dolog.
1: Egy gyilkos vagy. Lukas
2: alsógatját, nem már.
0: De szereti, hadd hordja. De felnőtt ember, nem az anyja vagy, ne dobd ki neki. Nem kell.
2: De ez, igen, egy határátlépés. Férfi mellett ez is dolga, hogy tegyétek rendbe ezeket a férfiakat.
0: Igen, csak van a sima ruhadarab, amit kidobhatsz, de a kedvencet az határátlépés kidobni.
2: Ez egy alsónadrág, nem mondanám.
1: Az egy érzelmi kapcsolat.
0: Az egy érzelmi kapcsolódás.
1: Az olyan, te kidobtam volna húgát.
0: Igen, nem dobunk ki kedvenc dolgot, vagy megkérdezzük, hogy figyelj, ki kéne dobni, de átnyúlni felette és kidobni. Ez egy dinamikát jelez, ami nem szerencsés. Nem, az a kedvenc ruhadarabja. Döntse elő, felnőtt ember, nem az anyja vagy.
1: Balesetek vannak? Van, hogy valami felgyullad. Van, hogy valami felgyullad, érted?
2: Igen, hogy betörnek és elviszik.
1: Igen, van, hogy a kutya széttépi, úgyhogy nincs kutyátok. Ez előfut, tud fordulni.
2: Igen, de dobd ki.
1: Az, hogy kidobod, az
0: nem
1: szép. Igen,
0: az nem szép.
1: Van az, hogy sósav kerül rá, van ilyen, ez előfordul. De kidobni, de nem szabad semmit.
0: A fiam 14 éves ki akarta próbálni az elvárt, mert az osztártársai közül sokan szívják. Beszélgettünk vele, hogy nagyon káros, és nem szeretnék, hogy ilyesmit szívna, így viszont kiközösítik a többiek, ezért titokban vettem neki egyet, és megegyeztünk, hogy ez kifogyott, nem vesz másikat, de a feleségem nem tud róla.
2: Úristen, micsoda izébe estél bele.
0: Nagyon
2: jó, ugye a huncut összekacsintás egy apa-fia között, az kell, néha.
0: Aha.
2: De szerintem ebben ez hiba.
0: Jó, hát igen, most nem akarunk nagyon moralizálni, de nem szabad ilyet csinálni. Vagy kapjon meg egy rágot a gyerek, hogy ne érezzünk. 14 éves, igen, meg az a baj, annyira addiktív, hogy egyébként kialakult egyfajta valódi addikció. Tehát ez
1: most
0: veszélyes.
1: Most kicsekkoltam, mert néztem magyar példaképeket, amit csináltak rólad, hogy szerintem ne vegyél a gyereknek ebben 14 évesen, mert ostobaság. Csak egy
0: igen, inkább álljon ellen, inkább taníts meg nemet mondani, inkább mondd meg, hogy egy nem sokkal bátrabb egy idő után, és ne hagyja magát kiközösíteni. Ráadásul ezekben az elvárban van, amikor még 40-50 ezer szívás van, és a 40-50 ezer a gyerek végig szív, nem biztos, hogy nem fog rákattanni. Igen, erős.
1: Meg a kezébe adsz egy rossz megküzdést, tudod? Tehát, hogy kap egy rossz megküzdést tőled, és az meg hosszú távon nagyon rossz irány.
0: Igen.
2: Hogy úgy tudsz része lenni ugye a csapatnak, mert itt a kiközösítés a legnagyobb baja, hogy akkor te is ugyanúgy beállsz a sorba, de rossz sorba állsz, haver. Igen. Ráadásul ugye egyrészt tilos, de hát ezt
1: hát ettől még eltöztetik. Ezek senki háziak, ezek az emberek.
2: Igen, hogy merd azt vállalni, hogy te más vagy, és ha így is kell lesz, akkor tök jó, ha nem, akkor meg...
1: Érted, mert rákapnak a többiek a krekre, akkor veszel neki krekket.
2: Akkor azt is veszel.
0: Igen, ez nehéz. Jó, hát meggyonta, nem bántjuk, de igen, más itt a megoldó képet hosszú távon. Mikor jön vissza a szülés utáni pajzán hangulat? 2,5 éves a gyerkőz, de még mindig van, hogy 3-4 hét telik el az együttléte között a feleségemmel. Minden próbáltam, rendszeres lábmaszírozás, mosogatás, minden megtettem, semmi nem változtat, mindig fáradt, tudja, hogy hiányzik nekem a közelség, és amikor van aktus, akkor neki is nagyon jó. Legalábbis te ezt gondolod, ezt nem tudjuk, de hogy ezt gondolod. És van, hogy 3-4 hét, akár egy hónap is eltelik. És 2,5 éves már a gyerek, hát...
1: Figyelj, sok minden múlhat. Tehát azt, ugye tudnunk kéne, hogy szoptat-e, vagy nem szoptat, hogy alszik-e, vagy nem alszik, hogy azok, hogy néha elmosogatsz, csinálsz-e mást. Szóval ezek a dolgok, mert például az is...
2: Megmasszírozza a lábát,
1: igen,
2: most
1: de
2: írta.
1: Abban van, ami most teljesen őszinte leszek, hogy amikor egy férfi csak akkor csinál ilyet, amikor akar tőled valamit, azt nagyon hamar összerakod. Tehát hogy az van, hogy tudod, hogy amúgy így nagyon távolságtartó, de jön, mert megint a lábat masszírozza, tudod, ezt tudod, mit jelent, hogy attól meg lesz egy ilyen averzió. Tehát hogy, az a baj, hogy full generálra van szükség, hogyha rá akarsz hangulódni a másikra, és azt egy mosogatás nem oldja meg önmagában.
0: Én a főnököm bizalmasa vagyok, a teljes magánéletét napi 3-4 órában mesél nekem a legmocskosabb részletekig. A saját dolgaimmal nem haladok, és kénytelen vagyok meghallgatni és jó pofát vágni, mert az anyagi javak ezt kívánják, illetve félek tőle, mert narcisztikus. De amúgy mélységesen megvetem és utálom őt, borzasztó rosszul gondolkodik. Ez így feltört. Ez így kijött.
1: Igen, de ne féltek a narcisztikusoktól, ez egy butaság. Ők azt akarják, hogy féltető, de ez a legrosszabb megküzdés. Sajnálni kell őket, és azt megérzik egy idő után, és az a sokkal jobb hatással a kapcsolatotokra. Mert gondolj arra, hogy odabent, mint a Harry Potterben, amikor a Voldemortot megölik, és ott fekszik, tudjátok, a vasútállomáson a pad alatt, hogy olyan neki a lelke. És hogyha ezt így meglátod benne egyszer...
2: Most ezt próbálom összerakni.
0: Hú, ezt most én is írtam. Most erről kicsit leestem.
1: Jó, csak szóval hogy az van, hogy egy, úgy kezded el, hogy egy nagyon marcon a külső mögött lakik egy nagyon megtört, nagyon rossz, nagyon kellemetlen belső. És hogy ha ezt egyszer meglátod benne, akkor utána nem fogsz tőle félni, hanem sajnálni fogod. És hogyha ez bekerül a dinamikátokba, hogy megváltozik ez a fajta hozzáállásod, akkor el fogja engedni a torkodat.
0: Vettem egy férfi tangát, hogy meglepjem a mennyasszonyom, figyeld. Azt hittem, tetszeni fog neki, de nem, kicsit mérges és szomorú vagyok. Ó, Istenem, megvan a jelenet?
2: ahogy ledobod a nadrágod és
0: megvan a jelenet.
1: Én ezt nagyon szeretem, ezt a gondolatot.
0: Szereted ezt? Hát ott az, állsz, várod, bejön a szobába, és ott állsz férfi tangában? Igen?
1: Nem, én vagyok férfi, tehát egy férfi vett magának egy férfi tangát.
0: Igen, így azt mondom, igen, hogy ott állsz egy férfi tangában, és bejön a párod.
2: De
0: és...
2: van, aki szerint az vonzó?
1: Nem, senki szerint, és ezért szeretem ezt az egészet, hogy gondolkozol, hogy lehetnék még szexi, és akkor felszeg egy tangát, majd beindul az asszony, és nekem az egész tetszik, hogy mennyire vagy távol a valóságtól, hogy hogyan tudtad ezt összeretni, milyen gondolati világod van, meg ezek. Tehát, hogy szerintem ez nem az első ilyen
0: húzása. Az arcát, igen, kiábrándul, rád néz, nem érzed, hogy ez már nem működik, és ott maradsz így egy tangában borzasztóan kiszolgáltatva. Tehát ez sehogy se tud jó történet lenni. Ez nem jó. Ez nem oké. Ez
1: megértem. De miért gondolod azt, hogyha a tangában van, ki van szolgáltatva?
0: Azért, mert hogy ránéz, és azt nem azt mondod, hogy ó, kicsim, de jó, milyen szexi, gyere szexünk, hanem ránézre a párod, és látod az arcán, ó. És ott hirtelen jó. Azért ugye kiszolgáltatottá válsz, levetkőzve tangában férfiként, hogy az nem.
2: Figyelj, jobb esetben fölvisít röhögve, az igen. Még a jobbik.
1: Én megdöglenik a röhögéstől. Mentő vinne el, és hónapokon keresztül gondolni. De a másik, hogy nincs olyan érzésetek, hogy ezt inkább magának vette?
2: Ki akarta próbálni?
1: Tehát, hogy ő ezt éreznek akarta, ezt, hogy milyen, amikor bevág, nem? Nem azt érzed, hogy kicsit volt benne egy ilyen, hogy azért neked vettem, Ez női verzióban is működik amúgy. Amikor látta egy videót, akkor mondta a férfi asszonynak, hogy vegyen fel egy nővérkejelmezt, mert azt nagyon szeretné. És bejött egy ilyen fullos műdős cuccban.
2: A kékbe
1: eltakarta a fejfedő, és nem tudom, miért szereted ezt, de itt vagyok.
0: Igen. És ez ilyen kiábrándító tényező? Tehát vége van? Vagy
2: vége nincs,
0: de rosszul sül el, nem? Tehát, hogy effektíve nincs, nem.
1: De válóperen fel fog merülni ez a momentum, hogy mikor fordultak meg az események.
0: Apám azt mondta, azért nem hallgat titeket többen, mert rájött, hogy tiszások vagytok. Kis gyerekkorom óta hallgat titeket. Kiábrándult belőletek.
1: Az a durva, hogy még nincs is igaza, mert hogy nem vagyunk semmének se. Tehát, hogy nincs sem. Tehát, hogy nem, azért, mert most beszélgetünk dolgokról.
0: Vagy felszabadulunk bizonyos dolgok miatt, vagy jó dolgokat látunk, igen, nem feltétlen. De
1: igen, ez kicsit szerintem megint ez a régi iskola, tudod, hogy így vagy velünk, vagy ellenünk, vagy...
0: Igen,
2: olyan nincs, hogy csak örülsz valaminek, azt nem lehet.
0: Köszönjük szépen az SMS-eket!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JYSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldő néletrajzod a lajosmizsei@gmail.com címre. Házi Sweets. Csatlakozz hozzánk!
8: Anyák napjára a legszebb ajándék egy szál virágba zárt szeretet. Lepje meg édesanyját, nagymamáját vagy a dédmamáját egy különleges virágkompozícióval a Floralandból. Válogasson a legszebb cserepes hortenziák, illatos kerti jázminok, violák, muskátlik, túniák, leanderek és sok más különleges növényeink közül, ami csak önre vár. Hosszított nyitvatartással várunk szombaton 6-tól 17 óráig, vasárnap anyák napján 6-tól 15 óráig. Ajándékozz virágot, ajándékozz szeretetet. Floraland virágáruház.
9: Időt

0: Üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz, hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra. Malom Központ.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
2: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
2: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Idén is megnyitja kapuit a Kecskeméti Városháza, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, több vonat jár a hosszú hétvégén. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Negyedik alkalommal rendezi meg a nyitott városháza eseménysorozatot a Kecskeméti Önkormányzat. A kezdeményezés még 2023-ban indult, azóta hagyománnyá érett és évről évre egyre népszerűbb a városlakók körében. Idén május 20-a és 25-e között nyílik meg az épület a látogatók előtt. Az érdeklődők bejárhatják a városházát, miközben koncertek, kiállítások, előadások és családi programok is színesítik a kínálatot, közölte az önkormányzat. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a városlakókat és az önkormányzatot, valamint erősítse a helyi közösséget. A rendezvény mottója: az én városházám a tiéd, a miénk, jól tükrözi ezt a szemléletet. Az elmúlt évek sikerei alapján idén is sok látogatóra számítanak a szervezők. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta el a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
2: A MÁV csoport ismét megerősített járműkapacitással, több ügyeletben dolgozó vagy készenlétben lévő munkatárssal készült az ünnepi hosszú hétvégére. A megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva az interrégió és az intercity vonatok is megerősítve közlekednek, közölte a társaság. A MÁV csoport többletkapacitást biztosít, többek között Kecskemét vagy Kiskunfélegyháza térségébe is. A vonatok ma egyébként az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
1: Ugye azt olvastuk, hogy a 11. kerület Etele úton a Bikás Park mellett a társasház második emeleti lakásában készszorított a barátnő nyaka, az egy férfi, és ezért túsztárgyaló is ment együtt a tekkel. És miért érdekes?
2: Ez az álmom amúgy, én túsztárgyaló akartam volna lenni. Ez volt az álmom.
1: Még lehet.
3: Mivel kezdenéd?
2: Na!
3: Léci! Engedd már el!
1: Ugye ilyenkor kimenjenek a rendőrök, a terror elhárítási központ, katasztrófavédelem, mesterlövészek is kivonulnak, gyerekek, és megérkezett egy túsztárgyaló, és annak próbálunk utána járni, hogy mivel kell felvérteződni egy túsztárgyalónak, hogyan veszi le a karaktert, aki bent van, milyen itinerek, protokollok vannak, mennyi ebből az időhúzás, amíg mondjuk a tech felkészül egy valódi akcióra, hogy lezárják ugye a környéket, kivonulnak. Ez egy túszdráma, ez történt, még hál' Isten azért szerencsére a kimenetele, Kelenföld. De tényleg mi van akkor, ha készorítanak a torkot, hogy gyilkossággal fenyegetőzöl? Tehát, hogy...
3: Hát azt, amit a filmekben látsz, tudod, az erkélyen ott van a túsz, meg aki túszul ejtette, és már látod, hogy felülről ereszkedik le a helyi tech, így fejjel lefelé lóg a csávó egy pisztolyal a kezébe, olyan nálunk is van?
1: Hát valószínűleg.
3: Vagy elérkezik mondjuk az a pillanat, amikor kiadják például azt, hogy figyelj, ki kell iktatni a izét.
1: Biztos, hogy nagyon sok végkimenetel van, meg nagyon sok lehetőség. Időhúzás, behatolás, ártalmatlanítás, tárgyalás. Tehát, hogy gondolom, megvannak a különböző stádiumok, hogy mit lehet elérni. Aztán, ha nyilván nem, akkor előbb-utóbb vagy bemennek, vagy kiszedik.
2: Az nagyon fontos, hogy kültéri vagy beltéri a túszejtés.
1: A túszejtés ez beltéri volt.
2: Beltéri túszejtés, én akkor fognám, és nevető gázt fecskendezni be a lakásba, kívülről, valami a lyukon keresztül, és utána, amikor már óriási a hangulat, akkor kihoznám őket.
1: Nagyokat kacagva.
2: Igen.
1: No, de meglátod, hogy elkezd bejönni a gáz, még mindig kárt tudsz tenni ugye a túszban.
2: Honnan látod meg, hogy bejön a gáz?
1: Hát az elkezdik beengedni, ezért az gomolyog, annak van egy láthatósága.
2: De akkor alulról engedem, és akkor nem, hanem egy altatógáz.
3: Tehát ez láthatatlan gáz.
1: Egy ilyen szintelen szaktalan.
2: Mert a gáz ugye szintelen szaktalan, igen.
1: Na, akkor veszik az összes túsztárgyást így oldanák meg, hogyha lehet. Annyira az egész társasházat lemérgezik.
2: Annyira
1: tehát
2: az zavaró,
1: még százan,
2: hogy...
1: még százan meghalnak.
2: Hogy folyton megoldom ezeket a nehéz problémákat.
1: Igen,
3: mindig egyszerűen kötözködünk.
2: Ez van.
1: Kicsit így vagyok, mert felvezettem a témát hozzá, jössz egy gordiuszi csobóval, átrágod az altatógát.
2: Következő.
1: Ezekbe kivonulnak, túsztárgyalót visznek, érted? Igazságügyi pszichológus megy ki velük, túsztárgyalót, te meg azt, hogy jöjjenek az altatógázzal.
3: Védessük le, és adjuk el.
1: Na mindjárt fölhívunk egy valódi túsztárgyaló, gyerekek. Csak hogy ilyenkor egyébként tényleg mi történik, ki dönt arról, hogy ő meddig tárgyal, ki mondja azt, hogy oké, eddig tárgyaltam, menthetetlen a dolog, akkor jöjjön most a tech, és hatoljanak be. Nyilván ugye az a feladat, hogy jobb belátásra bírja, ugye? Értem, milyen...
3: Mit tudsz mondani?
2: Én először megdicsérném a külsejét, annak minden körül. Mert nagyon jól nézel ki, ahhoz képest, hogy túszejtő vagy.
1: Igen.
2: Ugye, az állív, ez nagyon tetszik, hogy és ezek a színek, te egy tavasztípus vagy.
1: Igen, nem, azért ez egy művelet, gondolom, nem a túsztárgyaló mondja ki a végül, gyerekek. Jó, én megtettem, amit lehet, szevasztok, elmegyekeszem egy valamit, hanem van ott egy operatív ember, aki erről dönt, hogy eddig volt a túsztárgyalás, akkor változtatunk mostantól kezdve.
2: Most akkor... egy navos eljárás indul.
1: Mostantól akkor egy navos eljárás alá vonjuk az illetőt. Itt van Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus túsztárgyaló. Hello Márk, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Szia Márk. Ennél az esetnél konkrétan te voltál, vagy valamilyen szaktárs?
4: Nem, én éppen otthon voltam, úgyhogy nem én voltam.
2: Aha. Otthon is szoktál túsztárgyalni?
4: Természetesen online-ban is szoktunk ilyet csinálni.
1: Figyelj, neked ilyenkor körülbelül annyi időd van felkészülni az emberből és az ő profiából, amíg a helyszínre érsz, kapsz valami információt?
4: Pontosan, így van. Tehát amikor mész a helyszínre, akkor már előtted kiérkeztek a rendőrök, biztosították a helyszínt, összegyűjtötték az információt, amit lehet tudni a szomszédoktól, a bejelentőtől, megnézték a priorálást, hogy mi történt, hogy mégis mi van ezzel az emberkével, és azt már ott te megkapod, miközben mész a helyszínre, ebből fel tudsz készülni, hogy hogyan kezdj hozzá ez az egész túsztárgyaláshoz.
1: A műveleti parancsnok csörög be neki a lakásba, és mondja, jó napot kívánok, adom Márkot, a túsztárgyalót, vagy te indítod már a hívást egyből, mint túsztárgyaló?
4: Ez változó, ez nagyon változó, ez mindig attól függ, hogy hogyan tudjuk felvenni vele a kapcsolatot. Van, amikor telefonnal nem is lehet felvenni a kapcsolatot, mert például vagy nincs nála telefon, vagy nem tudjuk a számát, ilyenkor például akár megafonban Volt olyan, amikor én megafonnal kiabáltam folyamatosan egy lakóépületbe.
2: Jó, kerüljük a politikai tartalmakat, jó?
3: Hangos beszélőt használjuk.
4: Elektromos, elektronikus hang kihangosítóval beszéltem gyakorlatilag, és hogy ez azért mindig változó, tehát mindig attól függ, hogy a helyzet hogyan adja.
1: Erre nyilván nagyon sok pszichológiai trükk van, és évekig tanítjátok, vagy tanuljátok, és tanítják nektek. De te különböző kérdések és az abból adódó válaszok alapján próbálsz profilozni, és felméred a mentális állapotot, az agressziót, a végkimenetelét a helyzetnek? Ez csupán kérdés-válasz formában történik, vagy van ott neked más kapaszkodód is?
4: Igen, tehát alapvetően az, hogy pszichológus vagy, az már valamilyen fajta kapaszkodót tud jelenteni. Emellett azért van egyfajta protokoll, amit megtanulunk a képzésen. Tehát például mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, hogy senkitől nem kérdezzük meg azt, hogy mit követel a túszókért cserébe, mert lehet, hogy eszébe se jutott, hogy ő túszókat ejtett. Tehát akár abban a felfogadott lelkiállapotban az is előfordult, hogy fogalma sincs arról, hogy ő milyen lehetőségekkel bír, tehát nem fogjuk mi erről felvilágosítani. És akkor emellett, amikor pedig kommunikálunk vele, akkor azért a hanghordozásából, az által elmondottaknak a tartalmából nagyjából látni lehet, hogy milyen irányt fog ez felvenni, ez az egész folyamat.
3: Mivel kezdesz? Bemutatkozol?
4: Így van, természetesen először bemutatkozol, elmondod, hogy miért hívtad, és hogy szeretnél vele kommunikációt kezdeményezni. Tehát az elején az mindenképpen egy ilyen, mint ahogy egy formális beszélgetés is kezdődik, ugyanúgy zajlik.
1: És aztán te, neked erre határozott időd van, vagy ha te kérsz egy órát a műveleti parancsnoktól, mert azt mondod, hogy állj gyerekek, nekem ennyire szükségem van, akkor te kapsz egy órát, addig se történik legalább semmi, vagy megy az időhúzás, vagy ők föl tudnak akkor készülni mondjuk addig a behatolásra.
4: Ez egy nagyon komplex folyamat, tehát itt nem arról van szó, hogy én időt kapok, hanem nagyjából a helyszínparancsnok az azt mondja, hogy kezdjem el a tárgyalást, és amikor én elkezdem a tárgyalást, folyamatos kommunikáció zajlik a helyszínparancsnokkal is, akinek én jelzem, hogy ebből lehet valami eredményt elérni, vagy úgy érzem, hogy nem lehet eredményt elérni, hiszen hogyha nem lehet eredményt elérni, akkor egy másik, egy B, vagy T, vagy D tervre van szükség, ilyenkor történhet akár egy ütés is. Tehát, hogy leginkább az a fontos, hogy a túsztárgyaló hogy érzi, hogy ennek mi lesz a kimenetele. De olyan is előfordul, hogy kifejezetten azt a feladatot kapja a túsztárgyaló, hogy időt húzzon, mert még nem álltak fel, nincsenek készen, nem tudnak ütni.
1: Az ütés az ugye a konkrét behatolásnak
4: a
1: egy ilyen,
4: ütés, igen, igen, egy ütés, ilyen igen.
1: Szlengje. Bocsánat, hogy ezt is
4: így
1: tudom.
4: Van, így van.
2: A túlsejtő, a túlsejtő szokott örülni a túsztárgyalónak, vagy inkább, hogy ellenérzései vannak, amikor megérkezel?
4: Ez is nagyon változó, tehát van olyan túlsejtő, aki mondjuk kifejezetten örül annak, hogy végre valakivel felvette a kapcsolatot, de van olyan, akinek ellenérzései vannak, mert azt gondolja, hogy a túlsztárgyaló azért van, hogy őt behúzza a csőbe, átverje. Tehát vannak nagyon szenzitívek is, akik nagyon érzékenyek erre a dologra. Ez mindig attól függ, hogy éppen ki az, aki a túszokat ejtette. Van-e valamilyen patológiája, észlelünk-e ilyesmit. Ugye azt is látjuk, hogyha van valami patológia a személynél, akkor már pontosan tudjuk, hogy egy paranoiás nem nagyon fogunk tudni meggyőzni. Tehát ott azért inkább az időhúzás a lényeg.
1: Ja, hogy van, amikor ez face-to-face zajlik, olyan közel enged magához, tehát ez nem mindig
4: olyan
1: telefon
4: is,
1: vagy megafon,
4: van,
1: hanem
4: olyan
1: személyesen
4: van,
1: te bemész abba a térbe?
4: Nem, ha személyesen nem is mész be feltétlenül a térbe, de mondjuk kinyitja az ajtót, és az ajtórésen keresztül tudtok kommunikálni, mondjuk egy elbarikádozott helyiségben, tehát látod az ő kifejezéseit, látod az ő arcát, látod a dolgainak egy részét. Máskor viszont telefonon, vagy akár az említett kihangosító eszközön keresztül kommunikálsz.
3: A túsznak a habitusa, a típusa, az is megváltoztatja például a te tárgyalási technikádat? Tehát ha látod, hogy egy nagyon pánikba esett ember van,
2: nagyon
3: túsz, vagy egy kevéssé túsz, ugye egy viszonylag
4: van,
3: nyugodt ember, akkor ahhoz is kell neked idomulni?
4: Természetesen, hát azért azt is látnom kell, hogy ő milyen érzelmi állapotban van. Hogyha nagyon felfokozott az érzelmi állapot, akkor én is így kezdek neki, és finoman egészen folyamatosan csökkentem le az én feszültségemet, ettől az övé is kanalizálódik. Tehát, hogy vannak olyan technikák, amelyekkel mi ezt a feszültséget valahogy el tudjuk vezetni, vagy megpróbáljuk elvezetni, és hogy ezt nekünk érzékelnünk kell, hogy ő milyen lelki állapotban van. Ezért a legjobb az, hogyha minél közvetlenebb a kapcsolat.
2: Vannak olyan alternatív technikák, amiről az emberek nem gondolnak, hogy ez egy túlsztárgyalási technika, de amúgy így működik? Közös éneklésre gondolok, első körben.
1: Igen.
4: Igen, egy közös táncos műsorban lépünk föl, nem, azért ennyire nem. De vannak technikák, igen, amikor mi ezt tanultuk, akkor az elején, mint teljesen amatőrök, többször rajta vesztettünk ezeken a technikákon, tehát ezeket meg ki kell gyakorolni, meg kell tapasztalni, és be kell járatni ezeket a technikákat.
2: Mondasz
4: nyilván
2: egyet?
4: Igen, például most a túlsejtő szempontjából egyet elmondok, például mi annak idején ott vergődtünk azzal, hogy amikor telefonon hívtak minket, mind hárman voltunk túlsejtők, ezt eljátszottuk, és mind a hárman odarohantunk a telefonhoz, ők pedig a falon átfúrt kamerával ezt figyelték, és mivel látták, hogy ilyenkor a túlszókat ott hagyjuk, mert annyira érdekel minket a telefonos hívás, ezért ameddig mi oda mentünk a telefon, az ácsajton kivitték a túlszókat, úgyhogy amikor befejeztük a hívást, körülnéztünk, hárman voltunk összesen a helyiségben.
1: Hány ilyen eset van évente, kérdez egy hallgató, jó kérdés, körülbelül mennyiszer kell menned túsztárgyalni?
4: Hát én nekem most már semennyi szemben, most az utóbbi időben én már nem vagyok ebben aktív, a korábbi időszakban még aktív voltam, most már nem vagyok ebben, most éppen túlszulejtett, igen, a munkavilága, de hogy alapvetően azt kell mondanom, hogy erős statisztika nincsen nagyon a külső szemlélők számára, van egy belső rendőri statisztika erre vonatkozóan, sokkal nagyobb ennek a száma, mint amit gondolnánk, hiszen nem csak ilyen éles helyzetekben, hanem például egy közbeszél fenyegetés esetében, amikor például valaki azt mondja, hogy felrobbantja a gázpalackot, mert elkeseredett és öngyilkossági szándéka van, ilyenkor is visz neki túsztárgyalót. Tehát nem csak azokra kell gondolni, amikor ilyen nagy események vannak, hogy valakit konkrétan túlszul ejtettek, lehet, hogy az utcát ejtette túlszul, vagy az épületet ejtette túlszul egy palackkal.
1: Ja, hogy magára akarja mondjuk robbantani
4: van,
1: a
4: társasházat. Igen, és akkor ilyenkor is kiküldenek túlsztárgyalót, tehát akár ilyen helyzetekben is, nem csak az ilyen nagyon éles erőteljes helyzetekben.
3: Lehet már mesélni sztorit? Van olyan, amire így nagyon büszke vagy, hogy sikerült megoldani és el lehet mondani?
4: Hát,
3: nem konkrétan.
4: Van több ilyen ügy, ami így érdekes. Az egyik, ami engem nagyon frusztrált, az volt, amikor nagy nehezen egy ilyen jó 3 óra alatt leimádkoztam valakit egy tévétorony tetejéről, hogy ne legyen öngyilkos. Majd miután bement a pszichiátria és lemondott az öngyilkossági szándékáról, őt hazaengedték, én pedig több órán keresztül megírtam a jelentést, hogy mégis mi történt. Közben meg otthon várt az ebédem, vagy a vacsorán, már nem tudom, de nagyon frusztrált ez a helyzet. A másik, ami egy megint frusztráló helyzet volt, az egy olyan helyzet volt, amikor egy ilyen közbeszél fenyegetéses ügyben egy társasházban akart valaki fölrobbantani egy palackot, és amikor mi kimentünk, akkor nagyjából egy órán keresztül folyamatosan próbáltam vele kommunikálni, törvenni a kapcsolatot, nem válaszolt semmit, és akkor ezután a tech rajta ütött hangfingránáttal bementek, és kiderült, hogy már régen halott volt, mikor én próbáltam vele kommunikálni.
1: Hát szerintem már... ez karriere csúcsa lehetett. Uram, igen, majd abszolút. Kicsit csendes, de én nem adom föl, itt vagyok, igen. Magának tartson ki.
4: Új szintre emelt a posztumusz kommunikáció fogalmát.
1: Nem mondta, hogy ezzel azért nem traktáltak a kollégák egy ideig. Óriási voltál.
4: Kézzel nem, mert hogy mindent szétütöttek, szétvertek, ugye a hangfingránáttal bementek, lerúgták a polcokat. Minden, tehát ott egy iszonyú pusztítás történik egy ilyen helyzetben.
3: Jó, egy kicsit fordítsuk már át olyanra, amit mi is tudunk használni. Ugye a hétvégén mennénk motorozni a Balázzsal. Otthon hogy kezdjük?
1: Mi az első jó mondat?
3: Tehát mi az első jó mondat, ahogy ki tudjuk szabadítani saját magunkat?
4: Hogy már megint nem igaz, hogy nem tudta egy nyomorult meleg levest tenni az asztalra, majd visszajövök akkor, amikor végre kész lesz a meleg leves. Azonnal támadnék, és megsértődnék, és hogy érezze azt, hogy még neki kell pitűzni azért, hogy meg...
2: ez milyen szép.
1: Azonnali támadás.
4: Egyébként alapvetően az őszintenség kívül vagyok, szerintem érdemes odaállni és közölni, hogy én elmennék a barátokkal egyet motorozni.
2: Ezeknek nem mondj ilyet, teljesen felesleges. Figyelj, azt mondanám, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy valaki mondjuk ott sétál át a hídon és látja, hogy átlépték a korlátot, és ott valaki meg akar ölni magát, hogy hogyan érdemes civilként közelíteni egy ilyen helyzetben?
4: Hát egy ilyen helyzetben szerintem alapvetően az a legfontosabb, hogy próbáljunk vele valahogy kommunikálni. Tehát egyáltalán fölvenni vele a szemkontaktust, megszólítani. Ha már fölvettük vele a szemkontaktust és megszólítottuk, akkor már kevésbé van esély arra, hogy leugrik, hiszen azt érzékel, hogy valakivel már kötésben van. Tehát innentől kezdve ez már egy pozitív dolog, közben reménykedjünk abban, hogy valaki hívja a hatóságokat, és hogy küldenek egy túlsztárgyalót, mert ilyen esetben is túlsztárgyalót küldenek, tehát az ilyen öngyilkosságos helyzetekben is, amikor valaki ezzel fenyegetőzik, akkor is túlsztárgyaló jön.
1: Az a baj, hogy a magyar jogszabály az a baj, hogy a per végére kiderül, hogy te beszélted rá, hogy ugorjon. Te kerülnél bajba, hogy miért álltál meg ott, és nem segítettél jól.
2: És még, egy nagyon fontos kérdésem, hogy nagyon sokszor lehet látni a filmekben, hogy ilyen fordított pszichológiát alkalmaznak ilyenkor, és akkor mondjuk, ha valaki krízisben van, elkezdik sértegetni, vagy ki akarják zökkenteni, és ez egy kicsit olyan amerikai, de hogy szerintem ez működik amúgy, hogy van olyan helyzet, amikor ez bejön?
1: Mondjuk
4: nem, ez amerikai és filmes, én pont azért nem nagyon nézek ilyen amerikai filmeket, mert mindig látom ezeket a hibás döntéseket, meg a hibás folyamatokat, és ez a halálra idegesít. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fordított pszichológiát ne próbáljuk meg, mert aztán a végén bejön, és akkor utána egy egész életre lelkiismeret oldalásunk lesz.
1: Látom magán, úgysem mer leugrani. Maga ez gyáva.
3: Igen, tudja, hogy én most hova vettem volna moziba a feleségemmel.
1: De magának senki nincs, hogy látom, azért állít. De hát még ahhoz is puha, hogy leugorjon. Ne, ez filmekben van, ez ne csinál, ez nem működik.
2: Mindenképp az egyik, hogy kapcsolni tudjatok egymáshoz, nem pedig az, hogy még fokoz az ő rossz érzését.
4: Így van. Tehát a lényeg az, hogy azt érezze, hogy valaki odafigyel rá, végre valaki rálát az ő problémáira.
1: Ha már film, akkor ezeknél a túlsztárgyalásoknál is van mindig egy helyi körzeti megbízott, aki okoskodik mind a filmekben, fánkot iszik és kávét iszik, és nagyon okos közben.
4: Biztos van ilyen a hátsó vonalban, mi azt nem látjuk, mert éppen a konténerben izzadunk. Tehát, hogy a fogalmunk sincs arra, hogy mi zajlik kívül.
1: Jaj, ti is egy ilyen műveleti konténerben kell, hogy üljetek sokszor ott telefonáltak.
4: Teljesen külön vagyunk, tehát mi nem látjuk azt, hogy a helyszínparancsnok éppen milyen utasításokat ad. Tehát ez egy teljesen különálló egység. Nekünk vagy azt mondják, hogy akkor húzd az időt, vagy mi mondjuk azt, hogy nem fogunk tudni megegyezni. Tehát ez egy teljesen más egységként működik.
2: Még a hallgatók kérdezik többen, hogy mi az a hangfénygránát?
4: A hangfénygránát bedobják, és egy nagyon durran, és egy hihetetlen nagyot villan, és egy pillanatra leblokkolnak tőle az emberek, és ebben az időszakban van ideje a technek behatolni, mert a ledermett emberek nem tudnak hirtelen megmozdulni, tehát hogy gyakorlatilag egy lefagyasztja őket, ez a hirtelen hang és fényhatás.
1: Mennyi idő még az ember túlsztárgyaló lesz, ez milyen alapképzettségkel?
4: Hát én még a régi rendszerben képződtem, amikor pszichológusként kerültem a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra, akkor elküldött a rendőrfőkapitányság egy képzésre, amit a Budapesten a Böszörményi úton vezetett Régi József, és gyakorlatilag ez a képzés ez egy ilyen folyamatos tréning is volt, tehát nem csak a képzésen vettünk részt, hanem utána évente folyamatosan 4-5 napos tréningeket tartottak, tehát egy folyamatos képzésről van szó.
1: Aha, tehát ez nem is egy ilyen egyszeri dolog, hanem hogy egy folyamatos.
4: Nem, így van, folyamatosan mindig treníroztak minket, és folyamatosan újabb és újabb szituációkban gyakoroltunk.
1: De téged felülbírálhatnak, tehát te ott a műveleti parancsnok mondhatja, hogy te azt mondják, hogy én nem mennék be, mert veszélyesnek tűnik, de valaki hozhat a fejet, hogy de mégis akkor ütés van, bemegyünk, és jöjjön
4: a mindenki. Hát itt, mint ahogy a nevében és gondolom a helyszínparancsnok dönt mindenről, aha, tehát még rólam is. Tehát
1: te egy ilyen
4: helyzetben, így van, javaslatot adok a helyszínparancsnok, tehát megvan a felelőse is a helyzetnek.
1: Okay, izgalmas azért ez.
3: Gyakorlatilag pont ugyanúgy néz ki a dolog, mint hosszú házasság után a szex, ugye a férj készül a behatolásra, a nő meg időt húz.
1: Teljesen.
4: Igen, és a helyszínparancsnok megmondja, hogy megtörténhet a dolog, igen.
1: Igen, a helyszínparancsnok megmondja, hogy megtörténik. Nagyon izgi.
4: Általában a helyszínparancsnok a szekrényben van, így van.
1: Igen.
2: És most milyen foglalkozol?
4: Most a Kalocsai Kórház pszichiátriai osztálya vagyok éppen. Nem mind beteg.
1: Nem sokára felülbírálják a szabadulási kérelmemet.
4: Így van. Jön a bírói szemle, és megítélik, hogy maradnom kell.
1: Márk, nagyon köszi, örülök, hogy találkoztunk. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Köszönjük szépen.
4: Minden jót.
1: Csáó, kitaníts már ki, és egyéb pszichológusnak túlszárdán köszönjük. Milyen zárt világ, tök jó volt erre így ránézni, nem? Hogy zajlik ez valójában, nem tudunk róla túlságosan sokat.
0: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségék, tűzgyújtási tilalom van érvényben Vármegyénkben, még tart a felsőoktatási víradó hetek. Demeter Dia vagyok. Kezdődnek az érettségék, hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelszintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Bács-Kiskun vármegyében idén tavasszal 57 helyszínen összesen 8044 érettségiző ad számot tudásáról. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében. A Nébih közölte, a tavaszi aszály nyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata a térségben, így nagy kiterjedésű intenzív koronatüzek alakulhatnak ki. Emlékeztetnek, hogy a korlátozás idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és felsításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken is. Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békésfehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet, a betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Még tart a felsőoktatási víradó hetek, a programsorozathoz a Neumann János Egyetem is csatlakozott. A Kecskeméti intézményben kedden várják majd a víradókat az Országos Vérellátó Szolgálat honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a víradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák karjukat az esemény sorozat idején. Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 30 év Magyarországon eltöltött idő után gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized? De?
0: 3 évtized után nem híres ment soha, nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Fú, nagyon egy Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden betyárföld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön Fidelikus élő haza magyar. Fidelikus
2: haza vegy Nyíregyházára.
0: Fidelikus gosztú Nyíregyháza.
1: Vujt, truckó!
0: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint
2: mi. Kukinek is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, gyere, nézd ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik ország messziről jött. Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó, jó. Homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
2: Pákó.
0: Hazamegy.
1: Nem, de örökre.
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot, gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Azt remélem, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy mi járt
1: itt
0: le, igen.
1: Hogy kapta vissza az útlevelét.
0: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezik. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket, mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát, valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalványt. Mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Pixalámi.
0: De, szomorú.
2: Mi az a őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is ilyetne oda valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
2: Ilyetne ős valamit innen Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs ezzel. Nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy természetesen.
2: Vigyek kismalacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezzük, van-e már ötlete. Bauni!
3: Bauni! Bauni! Bauni!
0: Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 57. születésnap után hazamegyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog a édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
3: Hát a kedves szépet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk így európaiként, ez nagyon érdekes, de mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
3: Édesapám úgy hívják, hogy Adjani James Lapite. Adjani James Lapite. Ez James, apámnak a neve.
0: Adjani James Lapite, mert hogy te Oludayo Lapide vagy, ugye? De neked ez a neve.
3: Igen. Apám még Adjani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
0: Mária Suge? Susuge.
3: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Mary. Mária Suge.
0: Mária Suge.
3: Igen, Mária Suge.
2: És hány évesek a szüleid most?
3: Hát az apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.
2: De hát a késő gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, ahonk
0: a
2: születke.
0: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett a kis.
3: Igen, én vagyok a legidősebb a családban.
0: Hány tesód van?
3: Mi 6-an vagyunk, vannak nővérem is.
0: És ők ott vannak, vagy ők is szétszóródtak a világban mindenhova?
3: Hát szorulnak a világon mindenhová, igen.
0: Szana szét vagytok.
3: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. Most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megülegetem a édesapámot.
0: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
3: Hát én
0: április 76. Április, neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál akkor 50, tényleg.
3: Igen, igen, és nagyon-nagyon szeretni elmenni haza, és meglátogatni.
1: Na és tudod már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről, azt megfőzi-e anyukád, vagy nem beszéltetek még ezekről?
3: Hát, erről beszéltünk, én nem fogok meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetésem, a édesapámnak, meg a testvéreimnek. Például, mint a Rakuti szalámi, tudom, van ilyen Rakuti szalámi, ami a magyar Rakuti szalámi, a pik szalámi, a turúrudi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Hogy meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit a nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
2: Hány órát fogsz repülni?
3: Igen, hogy a magyar ungárikumot, tudom.
0: Ungárikum. Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdez? Hát elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
3: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba. A Lagos volt a Nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgép, akkor ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
0: Abuja, az följebb.
3: A rendszerváltás után, igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És azt a neve úgy hívják ezt a város, azt, hogy Ogun State, ez olyan város, ahol a Yoruba népek laknak. Én is a Yoruba nép.
0: Yoruba vagy te is. És van külön Yoruba nyelv, tehát a Yoruba nyelvén kommunikáltak.
3: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtétől. De állas Istenem, jönnek éppen, és elvisznek édesapám lakna, még a szüleim.
0: Ki jön neked retteni?
3: Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy csak akarom csinálni azt, hogy melyik ezen. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor melyik ezen, bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója, 30 év után, által felismer engem egyáltalán.
0: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A 30 év után igen. A nagy találkozás.
2: Szerintem ne vigyél túrulódit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet túrulódit.
0: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az elá viszont, úgyhogy ezt tudod vinni.
3: A túrulódi.
0: Az nem biztos, hogy szerencsés.
2: Ne vigyél túrulódit a 85 éves apukának Afrikába. Ennyit kérek.
0: Az megmakar addigra, az nem biztos, hogy jó ötlet. Figyelj, és a tesóid mit csinálnak, vagy a világba szétszóródók? Mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
3: Kit Nigériában a testvéreim? Szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudom, emberek szállítanak ide meg oda, és amikor megszűnik ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom, a Nigériában elég nehéz a helyzet, tudom, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés munka van. Kevés munka.
0: Kevés a munka.
3: Nincsen elég a gyár építeni, hogy emberek tudnak dolgozni. És okay. Ebből a szempontból, igen.
0: Miért nem mentél Eddie Pákó? De mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülője, de azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, miért nem ugrottál azon?
3: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert gondoltam, hogy a műzés ideje, de szinten minden a beszélem a szüleim, az édesapámmal, akárcsak a Skype-on, vagy telefonon, vagy a minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni a másokkal. Tartam velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretne azzal menni. Én ott születtem Nigériában, és nagyon-nagyon jól ismerem ez a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló, és
0: mondjuk kiváltad, Pákó, kiváltad. Vár az ember 5 éve, 10-et, 30-at azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtölt, tehát hogy 30 évig nem mentél.
3: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy vannak olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látodnak a szülei. Én szigetem magamat, és ígérdek el nekem, ugyan szeretem édesapámat.
0: Ja, biztos, hát ebben nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja? Vagy tök egyedül mész? Vagy készül ebből bármi? Valahova?
3: Igazából beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább arnyész után a viszontlátásra kell most kaszétálni a következő.
0: Jó, értem, tehát
3: tök egyedül mész. Igen, a következő út lesz a bemutatás, hogy beviszem a páromat.
0: Megint már 30 éve, hogyha 30 éve te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó van, Pákó, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
3: Igen, de lehetem, hogy kurdom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy nem tudom, hogy értem, mit csinálok, édesapámmal. Hóvágyóval, mit tudom én, hát valamilyen, tudósítom nektek.
0: Jó, vigyázz magad. Nagyon szállandék, hozzá valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
3: Ó, persze, hozott mindenféle zébrát.
0: Az már hozták. Hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Pákó, Bauni!
3: Ciao,
0: Pákó, szia.
3: Ciao. Na,

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Kaktuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong.
5: Anyák napjára a legszebb ajándék egy szál virágba zárt szeretet. Lepje meg édesanyját, nagymamáját vagy a dédmamáját egy különleges virágkompozícióval a Floralandból. Válogasson a legszebb cserepes hortenziák illat

0: lehet. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergic-nél. Kecskemét, Szent László körút 36 pera. Synergic.hu/tesznap.
1: Akció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Anyák napja hajnalára virágba borult a Bagosi kertészeti áruda. Most is lenyűgöző választékkal készülünk. Például színpompás tolbugák, csillagjázmin és pompás kutyatej vár rád. Szerezz örömöt édesanyádnak, nagymamádnak, csodaszép virágzó növényeinkkel. Bagosi kertészet Kecskeméten, a Nyugati körúton.
4: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
5: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
6: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
6: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió 1 Gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 óra után 5 perccel. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. És azokat is, akik minket választottak a világhálón. Kormos Zsolt vagyok. Május 2-a van, és sokak számára a mai ébredés valószínűleg egy kicsit komótosabb volt a tegnapi majális után. De a napsütés már most azt üzeni, hogy kár lenne a négy fal között maradni. Május 2-a van, szombat, ma a Zsigmondokat ünnepeljük. A népi megfigyelés szerint ti vagytok a társaság motorjai, úgyhogy ma tiétek a pálya. És ha már ünnep, 51 éve ezen a napon született a futballpályák és a divatvilág mágusa, David Beckham. Azt mondják, David még 50 felett is úgy lövi be a séróját, mint más a szabadrugást. Uraim, van hát hová fejlődnünk. De ne feledkezzünk meg a helyi legendánkról sem. Ma 174 éve látta meg a napvilágot Kada Elek, Kecskemét egykori polgármestere. Ha ma élne, biztosan ő is a Rádió egy gongot hallgatná a városházán, miközben az újabb városfejlesztéseken törné a fejét. És hogy mi vár rátok ebben az órában? A netpercekben hamarosan eláruljuk, miért próbálnak ránk önteni a robotok naponta 75 ezer új dalt. És kiderül, miért nem tudja az AI pótolni a valódi zenét. Aztán jönnek a legfrissebb sporthírek is, és a Millió Puszi anyának kampányunkban. Ma is keressük a naphősét a 0629-414-020-as számon. Hétfő óta záporoznak az üzenetek, és bár szombat van, az akció dübörög tovább. Írd meg, ha nyerni szeretnél, és ha visszahívlak, mondd el, mit ajándékoznál édesanyádnak, ha nem számítanának az anyagiak, a pénz. A mai tét egy díszített ampolnás jázmin, de ne felejtjétek, holnap sorsoljuk a komplett felújítást, klímát, hűtőt, több mint 1 millió forint értékben. Izgalmas hétvégének nézünk tehát elébe. Indulhat a szombati menet, csak igazi mai slágerek megállás nélkül. Következik Dua Lipa és a Training Season.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 múlt egy perccel. A Rádió egy gong, Netpercei következnek. Azt beszélik a szakértői körökben, hogy a zeneipar lassan egy fantasztikus filmbe illik. A Deezer az egyik legnagyobb streaming óriás, most borította ki a bilit. Képzeljétek, a platformjukra feltöltött új zenék 44%-a már nem húsvér emberektől jön, hanem a mesterséges intelligencia főzte ki őket a gépházban. Naponta 75 ezer olyan dalt próbálnak lenyomni a torkunkon, aminek se lelke, se verítékszagú stúdió munkája nincs, csak algoritmusok. A jó hír viszont az, hogy mi hallgatók nem vagyunk bolondok. Hiába öntik ránk a robot slágereket, a lejátszások alig 1%-át teszik ki, és annak a nagy része is csalás, hogy pénzt húzzanak ki a rendszerből. Úgy tűnik, hiába okoskodik a gép, azt a bizonyos pluszt, azt az emberi lüktetést és a valódi hangszereket nem tudja lekoppintani. Pont ezért szeretjük a Rádió egy gongot. Itt még minden dal mögött ott egy ember, és minden szó mögött ott egy szív. És ha már az emberi szívnél tartunk, van valami, amit soha semmilyen AI nem fog tudni pótolni. Az édesanyánk hangját és azt a végtelen szeretetet, amivel felnevelt bennünket. Folytatódik a Millió Puszi Anyának akciónk. Várom az üzeneteket a 0629 414 020-as számon. Arra vagyunk kíváncsiak, te mivel halmoznád el anyukádat, ha sem anyagi, sem fizikai korlát nem létezne. Van, aki azt írta, hogy egy NASA űrhajóval vinné fel anyut a csillagok közé, más pedig egy olyan kertet építene neki, ahol sosem hervadnak el a virágok. Ne feledjétek, ma is gazdát keres egy különleges ampolnás Jázmin. És az se, hogy mindenki, aki üzenetet küld, bekerülhet a vasárnapi fináléba, ahol több mint 1 millió forint értékű felújítást, klímát, hűtőt és sok más egyebet is sorsolunk. Azt mondják, a gépeké a jövő, de a miénk a jelen. Nem sokára jövök a legfrissebb útinfókkal és azzal a bizonyos 25 fokos ígérettel. Addig is Cyril vadonatúj remixét indítom. Következik Sonny Fodera és a Think About Us.

0: Az időjárás jelentés támogatója a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, 10:30 lesz 2 perc múlva. Úgy tűnik, ma mindenki a napsütésre szavazott a piacon, az égiek pedig tényleg a szebbik arcukat mutatják nekünk. Lássuk, mire számíthatunk a hétvégén. A hőmérők egyelőre 22 fokot mutatnak. Ma igazi szombati flow vár ránk, napos, komoly felhős időnk lesz. Esni sehol sem fog, viszont az északkeleti szél sokfelé élénk, sőt erős lehet. Holnap, anyák napján a napsütésé lesz a főszerep. Felhő alig lesz az égen, a csúcshőmérséklet pedig marad a kellemes 20-25 fok között. Hétfőn igazi kora nyári hangulatra számíthatunk. Sokat fog sütni a nap, és a legmelegebb órákban akár 27 fokot is mérhetünk. A május eleji tartós napsütés nem csak a kedvünket javítja, hanem a méheket is munkára fogja. Készüljetek! Nem sokára jön a finom tavaszi méz ideje, és jön egy espresszó Sabrina Carpenterrel.

most ne az ajándék árára gondolj. Meséld el, mit adnál a legszívesebben anyának. Millió puszi anyának a Rádió 1 gongon.

Ez a Rádió egy gong 3:11 lesz 6 perc múlva. Ha kíváncsiak vagytok rá, mi történt a pályákon, amíg a majálist élveztétek, itt vannak a legfrissebb sporthírek. Kezdjük rögtön a focival. A Zalaegerszeg tegnap nagyot akart dobbantani a Puskás Akadémia ellen a dobogóért, de hiába vezettek, a végén 3-1-re kikaptak. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ma a Loki lenyomja a Paksot, az ETL-nek elúszott a bronzérem. A DBSC pedig bebiztosítja a harmadik helyét. De evezzünk más vizekre, szó szerint. Hollandiában zajlik a női vízilabda világkupa selejtező, ahol a magyar lányok az Egyesült Államok ellen kezdtek. Sajnos 12-8-ra kikaptunk, de van egy óriási hírünk a környékbelieknek. A csapat legeredményesebb játékosa, a kecskeméti születésű Faragó Kamilla volt, 3 góllal. Kézilabdában pedig történelmi pillanatnak lehettünk tanúi. A Tatabánya hazai pályán 3 góllal verte a bosnyákokat, így irány a férfi Európa Kupa döntője. Tóth Edmond, strácai 37-34-es győzelemmel masíroztak be a fináléba, ami a klub történetének első nemzetközi kupa döntője lesz. Végül pedig a száguldó cirkusz. Miamiban a regnáló bajnok Lando Norris húzta be a sprint időmérőt. Mellőle a fiatal tehetség Antonelli indulhat, a harmadik pedig Piastri lett. Aki bírja az éjszakázást vagy a késő délutáni pörgést, 18 órakor már indul is a sprint futam, érdemes lesz odafigyelni. Ezek voltak a sporthírek, nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig indítom Pull Max és Martin Miller igazi mai slágerét, következik a Headlights.

0: Az Utinform támogatója a TradeLog Kamion Service. www.tradelog.hu.
1: Ez a Rádió egy gong 11 óra lesz, 11 perc múlva. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél Kecskemét északnál továbbra is a csomópontot építik át. Így ott csak Budapest felé lehet felhajtani. A lehajtóág zárva van. Aki Röszke felé tart, ott se le, se fel nem tud menni ebben a csomópontban. Sőt, a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon 60-as tábla és szűkített sávok lassítanak titeket. Az elkerülőn a 81-esnél is új terelés van. Mindkét oldalon belső sávzárással kell számolni, az 5-ös főúton pedig bent a városban, a 86-os és a 88-as kilométer között közműépítés miatt félpályás korlátozás van. Figyeljetek a jelzőlámpákra! A rutinos kecskeméti sofőrök szerint a 60-as tábla nem javaslat, hanem a pénztárcád legjobb barátja. Vigyázzatok magatokra az utakon, és ami még ennél is fontosabb, vigyázzatok egymásra is. Jó utat mindenkinek, következik Bruno Mars és az I Just Might. Utána pedig meghallgatjuk, hogy mit ajándékozna egy hallgatónk édesanyjának, ha nem lennének anyagi korlátok.

0: Szia Dorina, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
1: Igen, szia. Hogy örülök a hívásodnak.
0: Hogy vagytok Zoé babának? Hogy sikerült az első május elsőjéje?
1: Nagyon jó, most éppen a névnapját ünnepeljük, mert ma van a névnapja.
0: Ma van a névnapja, nagyon sok boldog névnapot kívánok neki.
1: Köszönjük szépen, éppen halt éged.
0: Itt a lehetőség, hogy még egy ampolnás jázmint is nyerjetek a névnapjára. Mondd el nekem, mit vásárolnál, vagy mit adnál édesanyádnak, ha nem lennének anyagi korlátok, meg egyéb korlátok sem. Tehát, hogyha semmilyen korlát nem lenne.
1: Hát én igazából, amit anyukámnak megadhatnék, vagy bármit ajándékoztatnék, az az idő lenne.
0: Az idő,
1: idő arra, hogy nyugodtan megélje a pillanatokat, hogy ne kelljen mindig sietnie, vagy rohannia valahová. Főleg most, hogy megszületett az első unokája, még inkább azt kívánom neki, hogy minél több időt tölthessen az unokájával. Azt kívánom, hogy anyu, annyit babázzon, amennyit csak szeretne.
0: Rengeteg időt kívánok én is neki. Bekerültél a fődíj sorsolásba, ami azt jelenti, hogy nem csak ez a különleges ampolnás jázmin, amire esélyes vagy, hanem a fődíjunk is, ami viszont több mint 1 millió forint értékű, és felújításra lehet fordítani, és rengeteg dolog van benne. Szerintem fel sem sorolom, a reklámban úgyis meghallgathatjátok majd.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettem a játékban, nagyon örülök neki, hogy hívtál.
0: Akárhonnan is nézem, ez bizony egy nagy család. Ahogyan mondtam, most jönnek a reklámok és a hírek, és továbbra is várjuk az üzeneteket és az álmokat a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkon. A következő órát Teddy Swims és a The Door indítja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Millió puszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted

0: Házépítőcentrum és a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új stílus akiknél? Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz, hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra. Malom központ.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
7: Anyák napjára a legszebb ajándék egy szál virágba zárt szeretet. Lepje meg édesanyját, nagymamáját vagy a dédmamáját egy különleges virágkompozícióval a Floralandból. Válogasson a legszebb cserepes hortenziák, illatos kerti jázminok, violák, muskátlik, petúniák, leanderek és sok más különleges növényeink közül, ami csak önre vár. Hosszított nyitvatartással várunk szombaton 6-tól 17 óráig, vasárnap anyák napján 6-tól 15 óráig. Ajándékozz virágot, ajándékozz szeretetet. Floraland virágáruház.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
8: Új gripenek érkeztek Kecskemétre, karbantartás miatt lezárják az úszó medencét, életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megérkezett a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, ezzel 16-ra nőtt a Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár Gripen flottája. Az ünnepélyes átadáson elhangzott, a JAS 39 Gripen vadászrepülőgép légiharcra, csapásmérésre és felderítésre egyaránt alkalmas. A típust fejlett fedélzeti rendszerei és adatkapcsolatai teszik hatékonnyá, amelyek segítik a pilótát a gyors döntéshozatalban. A vadászgép maximális sebessége eléri a hangsebesség kétszeresét, hatótávolsága pedig akár 3000 km is lehet. Nyáron még két újabb vadászgép érkezhet majd. A magyar gripenek nem csak a hazai, hanem a szlovák, szlovén és a horvát légteret is védik. Karbantartási munkák miatt hétfőtől lezárják az 50 méteres úszómedencét a kecskeméti fürdőben. A cél az, hogy a létesítmény még magasabb színvonalon, biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között szolgálhassa ki a sportolókat és a szabadidős vendégeket egyaránt, írja a KEOL, a Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. Közleményére hivatkozva. A munkálatok ideje alatt a fürdő vendégei csak a 25 méteres úszómedencét használhatják. A medence hétvégéken szabadon igénybe vehető, hétköznapokon, napközben viszont csak korlátozottan használható. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor, szóvívő.
9: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégiók, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerül. Egy pár szállítókocsival is fel van szerelve.
8: Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg

0: Élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerme.

a Rádió egy gong 11 óra múlt 10 perccel. Hello Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád! Remélem már mindenki megtalálta a helyét ebben a ragyogó napsütésben. Kormos Zsolt vagyok, és elhihetitek, hogy a tegnapi mulatság után ma sem áll meg az élet. A levegőben már érezni a szombati ebédkészülődés és a szabadtéri programok illatát. Ez az időszak az, amikor a Rádió egy gong lüktetése a legjobb társa konyhában vagy a kocsiban. Nem sokára hozzuk a régió legfrissebb programajánlóját, megnézzük, miért érdemes Lajos Mize vagy Bugac felé venni az irányt. De továbbra is várjuk az üzeneteket a 0629-414-020-as számon. A Millió Puszi anyának játékunkban ma is egy csodálatos ampolnás jázmint sorsolunk, és aki velünk játszik, bekerülhet a holnapi nagy fináléba. Vasárnap valakinek kifestjük a házát, adunk hozzá hűtőt, klímát és 100 000 forintnyi építőanyagot is. A főnyereményünk értéke több mint 1 000 000 forint. És miért? Mert anyából csak egy van, és ő megérdemli a luxust. Gondolkozzatok tehát, mit adnátok anyukátoknak, ha nem számítanának az anyagiak? Nyugodtan engedjétek szabadjára a fantáziátokat, és ha végképp nem jut semmi eszetekbe, kérdezzétek meg a gyerekeket. A folytatásban továbbra is igazi mai slágerek pörögnek, következik Ray és a Where is my husband? Hey!

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Aki ma otthon marad, az egészen biztos, hogy lemarad a szezon legjobb bulijairól. Ma is folytatódik a majális láz. Lajos Mizsén az iskolatónál várnak benneteket, ahol délután 5-kor a Lóca együttes húzza majd a talpalávalót. Aki pedig Bugac felé veszi az irányt, az délután 3-kor már Baby Gabival énekelheti a legnagyobb slágereket a napsütésben. De a kultúra kedvelői sem maradnak hoppon. A Katona József könyvtár ma délután 3-kor a kisgyermekes családokat várja túl az Operencián foglalkozásra. Mese, alkotás és kreativitás vár minden 5 évesnél idősebb kis hőst. És már most vésétek be a naptárba a jövő szombatot is. Helvécián jön a traktoros nap. Reggel 8-kor felvonulás, aztán gyorsulási és erőhúzó versenyek, ott a helyünk. Holnap pedig anyák napján a híres születésünnep keretében kis motoros felvonulás és közös virágültetés lesz a főtéren. És ha már a jövő heti traktorok és autók szóba kerültek, tudtátok, hogy a világ leghíresebb automárkájának alapítója, Enzo Ferrari, sosem lett volna az, aki, ha nincs az édesanyja. Enzo gyerekként nem volt jó tanuló, csak az autók érdekelték, az apja pedig mérnöknek szánta. Az édesanyja, Adalgisa volt az, aki a legnehezebb években, a háború után minden spórolt pénzét odaadta neki, hogy megépíthesse az első saját versenyautóját. Nem értett a motorokhoz, de értett a fiához. Tudta, hogy ha Enzo hisz benne, akkor az egész világ a csodájára jár majd annak a piros autónak. Néha egy édesanyja hite az az üzemanyag, ami a világhírig repít. Ezért is várjuk az üzeneteiteket a 0620-9414-020-as számon. A Millió Puszi anyának akciónkban arra vagyunk kíváncsiak, ha nem számítana a pénz, te mit adnál édesanyádnak? Egy Ferrarit? Vagy egy olyan házfelújítást, amelyet vasárnap nálunk nyerhet valaki? Ma is egy csodaszép ampolnás Jászmin keresi a gazdáját. És ne feledjétek, aki velünk játszik és bekerül a sorsolásba, több mint 1 millió forint értékű nyereményt vihet haza. Hamarosan jön a friss időjárás és néhány igazi mai sláger. Következik David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait.

ez a Rádió egy gong, 11:30 van. A mai napunk csillagos ötös. Eső sehol, napsütés mindenhol, bár az északkeleti szél néha megigazíthatja a frizurákat. A mai csúcs 25 fok körül alakul. Holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Tökéletes lesz az idő a főtéri virágültetéshez. Hétfőn pedig még egy lapáttal rátesz az időjárás. Fátyol felhők ugyan lehetnek, de a 27 fokos melegben már a strandolás gondolata is megfordulhat a fejünkben. A meteorológia szerint az ilyen szeles, de napos szombatok a legjobbak a sárkány eregetéshez. Szóval irány a rét a gyerekekkel. Amíg felöltöztetitek őket, érkezik Lady Gaga és a Dead Dance.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 11 perc múlva, 12 óra. Hallgatóinktól kapott információk szerint Lajos Mize és Bugac felé is megélénkült a forgalom. Lássuk tehát, hol kell türelmesebbnek lenni az ebéd előtt. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek, a 60-as kilométernél mindkét oldalon kiesett a külső sáv. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es csomópontjánál is útépítők dolgoznak, jelentős sebességkorlátozás mellett. És egy fontos információ a jövő hétre, hétfőtől, azaz május 4-től jön a fekete leves az M5-ösön. Szeged felé a Kecskemét dél csomópontnál burkolatfelújítás indul, ami alaposan megkavarja majd a hazajutást a jövő héten. Jó utat mindenkinek! Következik Hertz és Purple Disco Machine és a Wonderful.

0: Halló.
1: Rádió 1 gong, Kormos Zsolt vagyok, tündét keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Tehát a kérdés a következő, ugyanaz, ami ezen a héten minden nap volt. Te mit ajándékoznál anyukádnak, ha nem lennének anyagi korlátok, vagy egyéb korlátok sem? Merjünk nagyot álmodni. Hallgatom.
0: Én egy új házikot, hogy együtt tudjunk lakni még nagyon sokáig, és öreg napjaira tudjak neki segíteni. Holnap lesz 77 éves, és nagyon boldog vagyok, hogy még élnek a szüleim.
1: Nagyon boldog születésnapot kívánok anyukádnak, bekerültél a fődíj sorsolásba, és esélyes vagy egy csodaszép ampolnás, kertbe ültethető illatos jázminra is. Ja, ezt a mai nap során fogjuk kisorsolni, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben.
0: Nagyon szépen köszönöm addig is.
1: A rengeteg üzenet közül még egyet megosztok veletek. Vennék anyukámnak egy saját kis padot a kecskeméti főtéren, rajta egy táblával, a világ legjobb anyukájának, hogy bármikor megpihenhessen a kedvenc helyén. Továbbra is várom az ötleteket, hogy ti mit ajándékoznátok anyukátoknak, ha nem lennének korlátok. A reklám és a hírek után pedig belevágunk a mai Daily Mixbe. Úgy látom, jól indul. Jön Ed Sheeran és az A.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongot. Millió buszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyagkereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Szobertin Kft., Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítőcentrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Hozd saját táskádat a Jüszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk.

0: Kerek napon a Malom Központban szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
1: Anyák napjára a legszebb ajándék egy szál virágba zárt szeretet. Lepje meg édesanyját, nagymamáját vagy a dédmamáját egy különleges virágkompozícióval a Floralandból. Válogasson a legszebb cserepes hortenziák, illatos kerti jázminok, violák, muskátlik, petúniák, leanderek és sok más különleges növényeink közül, ami csak önre vár. Hosszított nyitvatartással várunk szombaton 6-tól 17 óráig, vasárnap anyák napján 6-tól 15 óráig. Ajándékozz virágot, ajándékozz szeretetet. Floraland virágáruház.
2: Jöjjön el az Alföld áruházba és használja ki az anyák napi akciónkat. Szerdától szombatig vásároljon bármelyik osztályunkon legalább 2 árucikket, és fizetéskor 15% engedményt adunk a kosárban lévő teljes áru termékekre. Pénteken zárva tartunk, de szombaton 16 óráig folytatódik a 15%-os akció az Alföld áruházban.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Idén is megnyitja kapuit a Kecskeméti Városháza, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, több vonat jár a hosszú hétvégén. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Negyedik alkalommal rendezi meg a nyitott Városháza eseménysorozatot a Kecskeméti Önkormányzat. A kezdeményezés még 2023-ban indult, azóta hagyománnyá érett és évről évre egyre népszerűbb a városlakók körében. Idén május 20-a és 25-e között nyílik meg az épület a látogatók előtt. Az érdeklődők bejárhatják a Városházát, miközben koncertek, kiállítások, előadások és családi programok is színesítik a kínálatot, közölte az önkormányzat. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a városlakókat és az önkormányzatot, valamint erősítse a helyi közösséget. A rendezvény mottója: az én városházám a tiéd, a miénk, jól tükrözi ezt a szemléletet. Az elmúlt évek sikerei alapján idén is sok látogatóra számítanak a szervezők. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és kézpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonság és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonság és a higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
5: A MÁV csoport ismét megerősített járműkapacitással, több ügyeletben dolgozó vagy készenlétben lévő munkatárssal készült az ünnepi hosszú hétvégére. A megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva az interrégió és az intercity vonatok is megerősítve közlekednek, közölte a társaság. A MÁV csoport többletkapacitást biztosít, többek között Kecskemét vagy Kiskunfélegyháza térségébe is. A vonatok ma egyébként az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Rádió egy Gong délmúlt 10 perccel indul a mai Daily Mix. Hello Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád, üdv mindenkinek a szombati ebédidőben. Kormos Zsolt vagyok, és a városi megfigyelések szerint a húsleves és a pörkölt illata már mindent beborít a környéken. Nem sokára jön a pillanat, amikor a család összeül az ebédnél, mi pedig hozzuk alá a tökéletes zenei aláfestést. A Daily Mix gasztro rovatában elárulunk egy olyan érdekességet az ételek világából, amitől valószínűleg leesik az állatok, vagy épp megjön az étvágyatok. És ne feledkezzünk meg a fő küldetésünkről sem. A Millió Puszi Anyának akciónkban továbbra is várjuk az üzeneteket a 0620-9414-020-as SMS és Viber számunkon. Ha nem számítana semmi, például az ár és az anyagiak, te mivel köszönnéd meg az édesanyádnak a sok gondoskodást? Egy saját szigettel, vagy egy örök rózsakerttel? Ha megírod, hogy nyerni szeretnél és visszahívlak, esélyed van, hogy nyerj ma egy csodaszép jázmint, és már készülhetsz is a vasárnapi milliós sorsolásra. Ízelítőül következzen egy üzenet az előző órából. Én, ha tehetném, egy szebb és könnyebb életet adnék az anyukámnak, mert nagyon sokat dolgozik, hogy egyedül fel tudjon engem nevelni, és biztonságos hátteret tudjon nekem biztosítani. Vennék neki egy kocsit, amivel nem kell annyit bajlódnia, mint a mostanival, és egy szép házat, amire mindig is vágyott. És persze, boldogságot és szeretetet. Ha van ötleted, már is megírhatod. A Daily Mix pedig Kámrád igazi mai slágerével pörög tovább. Következik a Be Mine.

Rádió 1 Gong Daily Mixében egy kis gasztro furcsaság következik. Hoztam nektek egy történetet, ami után más szemmel néztek majd a vasárnapi kalácsra. Létezik egy család Svédországban, akik egy olyan kincset őriznek a konyhában, ami értékesebb bármilyen ékszernél. Egy 600 éves kovászt. Ez a tészta alap a 14. század óta vándorol anyáról lányára. Átélt háborúkat, éhínséget, de a család nőtagjai mindig vigyáztak rá, hogy életben maradjon. Egyetlen kis darabka ebből a kovászból ma is ugyanolyan kenyeret süt, mint amit a lovagok ettek annó. Ez nem csak gasztro bravúr, ez a tiszta anyai gondoskodás szimbóluma. Valamit megőrizni az utókornak évszázadokon át csak szeretetből. És ha már az anyai örökségnél tartunk, nálunk a Millió Puszi Anyának akciónkban ma is a ti történeteitek a főszereplők. Mi az a recept, vagy az a mozdulat, amit csak az édesanyátoktól tanultatok? Üzenjétek meg a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra, ha nem számítana a pénz, te mivel köszönnéd meg neki ezt a tudást? Egy profi álomkonyhával, vagy egy olyan felújítással, amit holnap nyerhet valaki? Ma még egy ampolnás jázmint sorsolunk, és ne feledjétek, aki bekerül a holnapi nagy döntőbe, arra egy hűtő, klíma és teljes felújítás vár. Több mint 1 millió forint értékben. A Daily Mix One Republic igazi mai slágerével folytatódik. Ez a Counting Stars.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. Jó étvágyat kívánok mindenkinek Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Remélem, hogy a desszert mellé jól esik egy kis friss előrejelzés, mert a hétvége további része is tartogat kellemes meglepetéseket. Marad a napos idő a délutánra is, csapadékmentesen, 25 fokos értékkel. Vasárnap reggel még résen kell lenni, mert a fagyzugokban gyenge fagy előfordulhat, de napközben 25 fokig melegszünk. Hétfőn a déli szél hozza meg az igazi meleget, helyenként akár 27 fokot is mérhetünk a megyében. A májusi napsütésben termelődik a legtöbb D-vitamin, ami azt jelenti, hogy ma egy fél óra a teraszon vagy a kertben, vagy akár az arborétumban többet ér bármilyen kapszulánál. Ez volt az időjárás, következik Lattó és Lukala, remélem már mindenki kitöltötte és bedobta. Ez a Lottery.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszott elek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
2: Igazi mai slágerek.
0: Változatosan. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Az ebéd utáni kávé mellett vessünk egy pillantást az utakra is. Marad a korlátozás az M5-ösön Kecskemét északnál. Röszke felé se le, se fel. Az elkerülő szakaszon a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzás lassít. Kecskeméten pedig az 5-ös úton a közműépítés borzolja a kedélyeket. Érdemes észben tartani, hogy hétfőtől a Kecskemét dél csomópontnál Szeged felé komoly korlátozások jönnek. Május 6-ától pedig a lehajtót is lezárják majd, tehát kerülni kell majd Kunszállás felé. A statisztikák szerint az igazi mai slágerek és a türelem majdnem felére csökkenti a menetidőt. A zene nálunk, a türelem pedig nálatok van. A Daily Mix következő igazi mai slágerét Switch Disco hozza, ez az I Found You.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ha most indultok valahova családi látogatóba, vagy épp a fagyizóba, már is megtudjátok, merre tiszta az út Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrád környékén. Az M44-esen Kunszentmártonnál sávlezárás, az 5-ös főúton pedig útszűkület vár titeket az M44-es csomópontjánál. Az M5-ösön az elkerülő szakaszon két szűkített sávon tudtok haladni a 81-es kilométernél. A 81-es kilométernél. Felkészülés gyanánt pedig érdemes megjegyezni, hogy hétfőtől Szeged felé a Kecskemét délpihenőt és a lehajtót is ellepik majd a munkagépek, egészen május 22-ig tart majd a felfordulás a burkolatjavítás miatt. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong csapata. Következik egy különleges felvétel, amit ritkán szoktunk játszani. Szia és a Shandereel!

0: tessék.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Viktóriát keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia, Viki. Kíváncsian hallgatom, illetve a hallgatók is szerintem nagyon kíváncsiak rá, hogy te mivel ajándékoznád meg anyukádat, ha nem számítana a pénz, az anyagiak és semmi egyéb.
0: Hát kezdem az elejéről, hogy amikor kisgyerek voltam, akkor mindig kérdezgettem anyukámat, hogy neki mi a bakancslistája, még akkor nem ismertem ezt a szót. De azt mondta, hogy ő nagyon tériszonyos, de szeretne elmenni megnézni a Machu Picchut.
1: Nem is csodálom egyébként, rendkívül izgalmas hely, és mivel utaznátok?
0: Hajó
1: vagy repülő? Ezek a lehetőségek vannak, Peru nincs olyan közel, és ráadásul rengeteg víz választ el bennünket tőle. Melyiket kedvelni szerinted anyukád a kettő közül
0: biztos,
1: jobban?
0: Biztos, hogy nem a repülőt, ugyebár, hogy mivel.
1: A tériszony.
0: Tériszonyos, de nagyon.
1: Egyébként én sokat utaztam repülőn, és a tériszony az egyetlen szerintem, amivel ott nem kell foglalkozni, mert ha nem nézel ki az ablakon, eszedbe se jut, hogy milyen magasan vagy. Jobb is egyébként sokszor, Dolly.
0: Na majd elmesélem ezt neki.
1: Jó, ezt szerintem feltétlenül meséld el neki. Hát, ha teljesül majd az álmotok, és egyébként, ha véletlenül eljuttok oda, vagy nem is véletlenül, akkor próbáljátok meg kideríteni, hogy miért is épült ez a Machu Picchu, mert egyelőre még nem tudja senki. Egyesek szerint titkos női menedékhely. Lehet, hogy pont ezért vágyik oda anyukád.
0: Hát, ezt nem tudom.
1: Oké, remélem, hogy sikerül kideríteni. Nagyon klassz az ötlet, köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk. Bekerültél a fődíjsorsolásba, és a napi fődíjsorsolásba is. Tudod-e, hogy mit fogunk sorsolni a nap végén 5 óra előtt?
0: Egy különleges virág, illatos.
1: Egy illatos jázmint, amit a kertbe is ki lehet ültetni.
0: Köszönöm.
1: Reklámok következnek, utána meghallgatjuk a legfrissebb híreket, a Daily Mix második óráját Félix Jén, Sáusz és a Walk With Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Millió puszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Sober Team Kft., Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítő centrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a lajosmizsei@gmail.com címre. Házi Sweets. Csatlakozz hozzánk.
3: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután.

0: Nyitvatartással várunk szombaton 6-tól 17 óráig, vasárnap anyák napján 6-tól 15 óráig. Ajándékozz virágot, ajándékozz szeretetet. Loraland virágáruház.
1: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Hétfőn kezdődnek az érettségék, tűzgyújtási tilalom van érvényben Vármegyénkben, még tart a felsőoktatási víradó hetek. Demeter Dia vagyok. Kezdődnek az érettségék, hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
5: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
4: Bács-Kiskun vármegyében idén tavasszal 57 helyszínen összesen 8044 érettségiző ad számot tudásáról. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében. A Nébih közölte, a tavaszi aszály nyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata a térségben, így nagy kiterjedésű intenzív koronatüzek alakulhatnak ki. Emlékeztetnek, hogy a korlátozás idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és felsításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken is. Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békésfehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Még tart a felsőoktatási víradó hetek, a programsorozathoz a Neumann János Egyetem is csatlakozott. A Kecskeméti intézményben kedden várják majd a víradókat az Országos Vérellátó Szolgálat honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a víradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák karjukat az esemény sorozat idején. Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a rádió egy gong. Egy óra után 10 perccel. Nagy szeretettel köszöntöm a Daily Mix minden hallgatóját Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon és a világhálón. Kormos Zsolt vagyok. Ez az a tipikus szombat kora délután, amikor a világ egy kicsit lelassul, a nap pedig olyan szépen süt, hogy az ember hajlamos elfelejteni minden gondját. Aki éppen a Lajos Mizsei iskolató vagy a Bugaci Majális felé tart, az tekerje fel nyugodtan a hangerőt, mert mi vagyunk a legjobb útitársak. A Daily Mix celeb rovatában nem sokára hozunk egy olyan szaftos hírességsztorit, ami garantáltan téma lesz a délutáni kávé mellett. De előtte, ki ne maradjatok a Millió Puszi Anyának akcióból. Még mindig lehet jelentkezni a 0629-414-020-as számon. Megírhatjátok és elmondhatjátok, hogy mit ajándékoznátok anyukátoknak, ha nem lennének sem anyagi, sem egyéb korlátok. Ma egy különleges, illatos jázmina tét, holnap pedig az is eldől, ki viszi haza a több mint 1 milliós felújítási csomagot. Engedjétek szabadjára a fantáziátokat, a legmerészebb álmokról szóló üzeneteket is szívesen olvassuk. A folytatásban igazi mai slágerek érkeznek megállás nélkül, kevés szöveggel. Következik Blondish, Stevie Appleton és a Never.

0: Minek örülne legjobban anya?
1: Mivel tudnál igazán nagy örömet szerezni neki?
0: Hozd meg az álmodat, az ötletedet a Rádió 1 Gong hallgatóival. Millió puszi anyának a Rádió 1 Gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon, 13:30 lesz 10 perc múlva. Azt beszélik a kutatóintézetek folyosóin, hogy a biológia néha hihetetlenebb, mint a legvadabb fantasztikus film. Van egy jelenség, amit mikrokimérizmusnak hívnak, és kapaszkodjatok meg. A tudósok rájöttek, hogy az édesanyák és a gyermekeik között nem csak lelki, hanem fizikai értelemben is örök a kapcsolat. A terhesség alatt ugyanis a sejtek oda-vissza vándorolnak, és ezek az idegen sejtek évtizedekkel később is megtalálhatók az édesanyák szervezetében, sőt, még az agyukban is. Ha az anyuka megbetegszik vagy megsérül egy szerve, ezek a gyermektől származó sejtek oda sietnek és segítenek a gyógyulásban, mintha csak őssejtek lennének. Tehát, ha valaha azt érezted, hogy anyukád érzi, ha bajod van, vagy ő az, aki a pusziával meggyógyít, a tudomány szerint ez nem csak legenda. Szó szerint ott vagyunk egymás sejtjeiben, egy életen át. Ez a biológiai kapocs, amit semmi nem tud elszakítani. És mi ezt ünnepeljük a Millió Puszi Anyának akciónkban. Ha a fizika törvényei és az anyagiak nem számítanának, és bármit megtehetnél anyukádért, mit adnál neki? Elhoznád neki a fiatalságot, vagy csak egy olyan gondatlan otthont, amiről mindig álmodott? Egy különleges illatos jázmin várja az új gazdáját és az üzeneteket, de a fókusz már a holnapon van. Akik eddig bekerültek a fődíj sorsolásba, holnap egy több mint 1 millió forint értékű komplett felújítási csomagban reménykedhetnek. Mondd el az üzeneted, oszd meg az emléked, és legyen tiéd ez a vasárnapi csoda. A Daily Mix Alex Warren felvételével folytatódik. Következik az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a Daily Mix, a Rádió 1 gong időjárás előrejelzése következik. Aki most indul a Bugatti Majálisra, annak jó hírünk van. Az égiek is Baby Gabi rajongók, mert marad a zavartalan napsütés. 25 fokot mutatnak a hőmérők, és holnap is napsütéses ünnepnap lesz. 25 fokkal. Az eső ma és holnap is kizárt. Hétfőn koranyári hangulatra készülhetünk erős déli széllel és 27 fokos csúcsokkal. A horgászok szerint az ilyen stabil légnyomású napokon kapnak a legjobban a halak a tavakon. Aki teheti, dobja be a csalit. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig itt van Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

Útinformációk következnek a Rádió 1 gongon. Továbbra is marad a korlátozás az M5-ösön Kecskemét északnál. Röszke felé se le, se fel nem tudtok hajtani. Az elkerülő szakaszon a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzás lassít, Kecskeméten pedig az 5-ös úton a közműépítés miatt kell fokozottan figyelni. Hétfőtől a Kecskemét délcsomópontnál Szeged felé komoly korlátozások jönnek. Május 6-ától a lehajtót is lezárják majd. Így hát kerülni kell Kunszállás felé. Vezessetek óvatosan, jó utat kívánok! Shawn Mendes következő útitársunk. Ez a Treat You Better.

0: Halló, tessék.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Bendegúzt keresem. Ha semmi nem számítana, sem az anyagiak, sem egyéb, te mivel ajándékoznád meg anyukádat?
0: Hát bármivel. Vidám legyen, mosoly legyen az arcán, ez a lényeg.
1: Idáig ez volt a legeslegjobb válasz. Ebben teljesen igazad van. Az üzenetedben egy kicsit részletesebben is kifejtetted egyébként ezt a gondolatot, és azt írtad, hogy valószínűleg, ha nem számítana a pénz, kifizetném anyukám devizahitelét és felújítanám teljes körűen a családi házát.
0: Így van.
1: És szerinted a főnyereményünk, ami pont erről szól, a főnyereményünkből melyiknek örülne a legeslegjobban?
0: Az ajtó lenne a legjobb, a bejárati ajtót már jó lenne lecserélni.
1: Érdemes lenne lecserélni, és még egy utazás is van egyébként a fődíjban, egy 3 nap 2 éjszakás 2 fő részére szóló pihenés. Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Sok szerencsét kívánok, és ne feledd, ma is lesz sorsolás, 5 óra előtt egy csodaszép jázmint fogunk sorsolni, holnap pedig ezt az 1 millió forint értékű fődíjat.
0: Nagyon szépen köszönöm a visszahívást.
1: Most nagyjából egy óra szünet következik, érkezik Vizi Zalán, és megkezdődik a mai mozaik. A következő órát is igazi mai slágerrel indítjuk. Jön majd Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele, a Wonderful Life. Az ötleteket és az üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy ti mit ajándékoznátok anyukátoknak, ha semmi nem számítana, 3 órától várom majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongot. Millió puszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Sober Team Kft. Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítő centrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JUSK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Balaga.hu.
1: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Anyák napja hajnalára virágba borult a Bagosi kertészeti áruda. Most is lenyűgöző választékkal készülünk. Például színpompás tolbugák, csillagjázmin és pompás kutyatej vár rád. Szerez örömöt édesanyádnak, nagymamádnak, csodaszép virágzó növényeinkkel. Bagosi kertészet Kecskeméten, a Nyugati körúton.
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Új gripenek érkeztek Kecskemétre, karbantartás miatt lezárják az úszó medencét, életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megérkezett a magyar légierő két új

0: távolsága pedig akár 3000 kilométer is lehet. Nyáron még két újabb vadászgép érkezhet majd. A magyar Gripenek nem csak a hazai, hanem a szlovák, szlovén és a horvát légteret is védik. Karbantartási munkák miatt hétfőtől lezárják az 50 méteres úszómedencét a kecskeméti fürdőben. A cél az, hogy a létesítmény még magasabb színvonalon, biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között szolgálhassa ki a sportolókat és a szabadidős vendégeket egyaránt, írja a KEOL, a kecskeméti híres sport non-profit Kft. Közleményére hivatkozva. A munkálatok ideje alatt a fürdő vendégei csak a 25 méteres úszómedencét használhatják. A medence hétvégéken szabadon igénybe vehető, hétköznapokon napközben viszont csak korlátozottan használható. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor, szóvívő.
1: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
0: Időnként ugyan kisebb felhősödések kialakulhatnak, de így is több órás napsütésben bízhatunk itt Kecskemét környékén. Csapadéktól nem kell tartani, az északias szél még átmenetileg élénk lehet, de így is kellemes időre számíthatunk, 23-24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd is mérséklődik a légmozgás is, a legmelegebb órákban 22-25 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
4: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. május 2-a van, szombat 14 óra múlt 3 perccel, és a mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy egy különleges NATO gyakorlatra készülnek a kecskeméti katonák, és ennek köszönhetően az egyik Gripen mostantól tigris csíkos díszfestéssel díszeleg. Ennek a sztorinak a történetét majd hamarosan részleteiben eláruljuk. Ahogyan arról is szó lesz, hogy nem sokára a kecskeméti futszálosokért szoríthatunk, hiszen a Magyar Kupa 4-es döntőjében szerepelnek. Az elődöntőről, a csapat idei szezonjáról Kós Károly vezetőedzőt faggatjuk. Rövidesen tartsatok velünk.
3: Ez a Rádió egy gong. Ahogy csak igazi

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Kós Károly, az SG Kecskemét futsal csapatának vezetőedzője. Üdvözöllek, szia!
2: Én is üdvözöllek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Azzal nem árulok el nagy titkot, hogy ezekben a percekben, amikor ezt éppen a hallgatóink hallgatják, te már Veszprémben vagy a csapattal, hiszen május 2-án 15 óra 30 perctől az Újpest ellen játszik a kecskeméti csapat. A Magyar Kupa 4-es döntőjében az első mérkőzést játszátok majd, és a téta a döntőbe jutás lesz, úgyhogy nyilván előbb rögzítetjük ezt a beszélgetést, de hadd kérdezzelek akkor erről a mérkőzésről. Ugye az Újpest ellen Magyar Kupa elődöntő, azért ez így jól hangzik. Már egy ideje erre készültök, erre a mérkőzésre, mert ugye az alsóházba jutott be végül a Kecskemét, nem sikerült a felsőházba jutás, viszont végig ott volt előttetek már hetekkel ezelőtt, hogy lesz azért itt még tétje a szezonnak. Mit gondolsz erről?
2: Hát először is azzal szeretném kezdeni, hogy ugye a kupa az mindig egy különleges, és gyakorlatilag sajnos ebben az évben ez maradt nekünk, hiszen a felsőházi rájátszásról lecsúsztunk. Azt azért hozzátenném, hogy a kupába eddig, mióta ugye NB2-be elindult a klub, és az NB1-es szezonokon keresztül, tehát ebbe a 6-8 évben, amit az NB-s bajnokságba tölt a Score Goal Kecskemét, egyszer sikerült bejutni a Final Four-ba. Szóval én azt gondolom, hogy egy nagy fegyvertény volt tőlünk az, hogy ebbe az évbe sikerült a legjobb négy közé kerülni. Pikáns mérkőzésre készülünk. Az igazság, hogy az alapszakaszban mind a kétszer kimondhatom azt, hogy simán győzött ellenünk az Újpest, viszont úgy gondolom, hogy sokat alakultunk az elmúlt időszakban. Ezt mutatják az eddigi eredményeink is, ami ebbe az évbe volt idáig. És a másik pedig az, hogy azért is pikáns a mérkőzés, mert azért két volt játékosunk az Újpestet választotta, és például az utolsó hazai mérkőzésünkön is a 4-0-ra kaptunk ki mind a négy gólt, gyakorlatilag ez a két játékos szerezte.
1: Igen, ugye Pál Patrikról és Sustyák Mátéról van szó, aki tavaly még a Kecskeméttel játszott, és ünnepelhetett bajnoki érmet, most pedig már az Újpestet erősíti. Ugye Újpesten 9-3 lett, Kecskeméten 4-0 az Újpestnek, tehát ugyan fogalmaztál, mind a két mérkőzést az Újpest nyerte meg. Ebből lehet-e erőt meríteni, vagy plusz motivációt, hogy igen, a bajnokságban nekik jött ki a lépés, de a kupában egy meccsen bármi megtörténhet?
2: Egy picit visszaszaladnék az időben. Gyakorlatilag a nyáron ugye teljesen átalakult a keret, és elkezdtünk egy új csapatot építeni. A felkészülést alapvetően azért folyamatosan az befolyásolta, hogy kijutott a válogatott az EB-re, és innentől kezdve az őszi időszakban szinte folyamatosan 3-4, de volt úgy, hogy 5-6 játékosunk is válogatott táborban volt. Tehát így nagyon-nagyon nehéz volt csapatot építeni. Többször volt olyan, hogy úgy léptünk pályára, hogy mondjuk vasárnap, kedden még válogatott mérkőzésen voltak a játékosok, majd csütörtökön például Nyírbátorba kellett utaznunk bajnoki mérkőzésre. Magyarul nem tudott úgy összeállni a csapat, ahogy szerettük volna. Kettős terhelés alatt voltak a régi játékosok, akik itt maradtak és a válogatottba is teljesítettek. Az új játékosok, akik érkeztek, ők pedig igazából egy szűkített kerettel tudtak itt hétköznaponként készülni. És ennek a levét ittuk meg, én úgy gondolom, az alapszakaszba. Azért említettem meg ezt, mert ezeken a mérkőzéseken nagyon-nagyon kijött az, hogy például 2-2 volt a mérkőzés még a második fél idő derekán, amikor Újpesten, amikor kaptunk két elkerülhető gólt, és összeesett a csapat. Ugyanazt éreztem itthon is, hogy már egy sokkal közelebb voltunk az Újpesthez, de kaptunk elkerülhető gólokat, és onnantól kezdve az a lelki plusz, ami mondjuk a hazai pálya előnye adja, az folyamatosan alább hagyott, és nem tudtunk közelebb kerülni az Újpesthez. Viszont ez december 10-én volt, és december 10-e óta, 11 meccs óta veretlen a csapat. 9 győzelemmel, 2 döntetlennel. Igaz, hogy ennek az ömét az alsóházba gyűjtöttük, a győzelmeket, de a januárban ugye véget ért EB után együtt készülnek a játékosok, és azt gondolom, hogy most értünk össze annyira, hogy nagyon-nagyon bizakodva várom ezt a Újpest elleni kupa elődöntőt.
1: Mi is nagyon bizakodva várjuk, főleg ahogyan itt levezetted, mert tényleg ebben, ahogyan a választ elkezdted, pont erre akartam rátérni, hogy hát januárban lement az Európa-bajnokság, amire akkor úgymond a magyar futsal társadalom mindent összetett, hogy a magyar válogatott a lehető legjobban szerepeljen, és hát történelmi sikert is ért el, mert nem sikerült továbbjutni a csoportból, de az első győzelme megvolt a válogatottnak az EB-n, és akkor onnantól kezdve viszont a kecskeméti csapat felfelé ível. Ez akkor kijelentető, hogy ez így történt.
2: Igen, tehát továbbra is vallom azt, hogy nagyon-nagyon sokat számít nekünk azt, hogy itt vannak a játékosok, azt, hogy gyakorlatilag csak a bajnokságra fókuszálnak, azt, hogy kimondva kimondatlanul, de azért mindenkinek ott volt tudatalatta az, hogy az EB-re megy a csapat. 2016 óta nem volt ugye a válogatott Európa-bajnokságon, senki se szeretett volna megsérülni, mindenki szeretett volna részt venni. Rengeteg táborozás volt, rengeteg összetartás volt, amelyen ott voltak a játékosok. Ezek azért nem csak fizikailag, de mentálisan is megterhelőek, hiszen igazából ki sem nagyon mozdulhattak. Amikor hazajöttek, akkor nem tudták megkapni azt a pihenőidőt, amit kellett volna nekik, hanem azonnal, amint említettem is, akár egy mérkőzésre, vagy akár egy edzésre be kellett ugraniuk. Szóval én nagyon-nagyon éreztem azt a fajta mentális és fizikai fáradtságot is a játékosokon, amit ez a felkészülés igénybe vett tőlük. És természetesen, akik itthon maradtak, ők sem voltak jó helyzetben, hiszen kis létszámmal edzettünk folyamatosan, nem tudtunk akár 4-4 elleni játékot összehozni, hiszen nem volt 8 játékos, aki mondjuk Kecskeméten maradt. Tehát folyamatosan kis létszámmal edzeni, azért az szintén nem segítette a felkészülésünket.
1: Ez volt a múlt, és a zenét követően rátérünk majd a jelenre és a jövőre is. Marad velünk Kós Károly, az SG Kecskemét futsal csapatának vezető edzője.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Kós Károly, a férfi futszál NB1-ben szereplő SG Kecskemét vezetőedzője, és a Magyar Kupa 4-es döntőjébe jutott be a kecskeméti csapat. Az Újpest ellen játsszátok majd az elődöntőt, nem sokára egyébként, adásba kerülésünk követően. Május 2-a 15 óra 30 perc a kezdési időpont, Veszprémben játsszátok majd a 4-es döntőt. Ugye azt említetted, hogy hát már most sikerült beállítani a klub csúcsot, ami a Magyar Kupát illeti, hiszen eddig az a 4-es döntőbe jutás volt. Azt hiszem egyszer sikerült bejutni a Kecskemétnek, de a döntő még nem jött össze. Milyen szempontból mekkora plusz motiváció az, hogy klubtörténelmet írhattok?
2: Hát abszolút úgy gondolom, hogy fontos a játékosok számára, fontos a klub számára. Ezt érzem rajtuk, hogy plusz, amit már ugye említettem, és a nem úgy sikerült alapszakaszt is szeretné az ember felettetni, szeretnék a játékosok az Újpest ellen megmutatni azt, hogy azért jóval több van bennünk. Nem még egyszer bombaformában van az Újpest, hiszen vezetik a bajnokságot, gyakorlatilag ők a mérkőzés esélyesei, de egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Fölkészülünk becsülettel, úgyhogy én nagyon-nagyon reménykelem abban, hogy tényleg sikerül bejutni a döntőbe, és ezzel egy újabb csúcsot, vagy egy újabb klub történelmi eredményt elérni.
1: Ugye az Újpest a felsőházban vezeti a tabellát, a Kecskemét az alsóházban vezeti a tabellát. Talán ekkora különbség azért nincs a két csapat között, nagyon balszerencsésen alakult az alapszakasz vége, viszont csak, hogy ha bárki nincs képben a futszál világával jelen pillanatban, de hallgatja ezt a beszélgetést, helyezzük kontextusba a mérkőzést, mert azt mondtad, hogy az Újpest szerinted az esélyes, de most az Újpest jelen pillanatban véleményed szerint Magyarország legjobb csapata is?
2: Hát úgy gondolom, hogy három csapat emelkedett ki ebből a bajnokságból, a Veszprém, az Újpest és a Nyíregyháza. Nüanszok döntenek ők közöttük, ezt lehet látni, szinte fej-fej mellett haladnak itt az rájátszásban is, és a bajnokságban is, bár a bajnokságban nyilván Veszprém az jóval előrébb végzett, mint a második és a harmadik helyzet klub, de most a rájátszásban fej-fej mellett haladnak, szinte fordulónként változik a tabella, hogy ki az első, ki a második, ki a harmadik, de én a bajnokság előtt azt gondoltam, hogy egy tisztességes fölkészüléssel ott tudunk lenni mi is a negyedik, ötödik helyen, és igazából megpróbáljuk megszorongatni valamelyik klubot, vagy valamelyik csapatot, aki az első háromba igyekszik. És ez részben sikerült is, hiszen oké, hogy az Újpesttől kikaptunk, de a Veszprém ellen két nagyon szoros vereségünk volt, 3-1 ott, 3-2 itt, a Nyíregyházán ott egy nagy arányú vereség volt, de itthon már itt a januárról, amiről beszéltem is, hogy elindultunk a közös úton a csapattal, itt már egy magabiztos 6-2-es győzelem volt a Nyíregyház ellen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs ekkora különbség a csapatok között, de azt láttuk és látjuk, hogy jelen pillanatban az Újpest nem csak azzal emelkedik ki, hogy válogatott szintű játékosokat tudtak igazolni a nyáron, ugye az említett játékosokat is például tőlünk, de talán azzal is előnybe van akár a Veszprémmel és akár a Nyíregyházával szemben is, hogy létszámban kellő mennyiségű játékosuk van, és kellő minőségű játékosuk is.
1: Ez egy kupa elődöntőben mennyit számíthat? Hogyan készültek így ilyen szempontból az Újpestre?
2: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok most, vagy mondhatom azt, hogy a klub, hogy 12 játékossal tudok dolgozni az elmúlt hónapokban. Szerencsére fölépültek most már azok a játékosok, akik sérüléssel bajlottak hosszú időn keresztül, és hogyha mérkőzésen nem is, de edzéseken már be tudnak kapcsolódni a játékba. Ilyen például egy Házbeni, aki meghatározó játékosunk volt, sajnos ugye pont Veszprémben tavaly egy keresztalagszakadás szenvedett, most már szinte 80-90-100%-on edz velünk, és tudja adni azt a minőséget edzésmunkába is, ami nekünk kell a felkészüléshez. Sajnos még mérkőzéseken nem számíthatok rá. Szóval ideális létszámmal tudunk mi is készülni, és úgy gondolom, hogy egy mérkőzésen nekem is van 8 olyan játékosom, akit bátran be tudok vetni, és szerintem az Újpesttel én úgy gondolom, hogy fel is tudjuk venni a versenyt.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Kós Károllyal.
0: Ez a Rádió egy gong.
3: Hogy csak igazi mai sláger megy.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: Folytatjuk műsorunkat, itt van velünk továbbra is Kós Károly, még néhány percig az SG Kecskemét futsal vezető edzője. Ugye, ha valaki most kapcsolódik be az adásunkba, azt már elmondtam, hogy ezt a beszélgetést korábban rögzítettük, mert hogy nem sokára adásba kerülésünket követően 15 óra 30 perctől majd az Újpest ellen játszik a Kecskemét a Magyar Kupa elődöntőjében. Történelmi siker lenne a döntőbe jutás, Veszprémben rendezik ezt a Magyar Kupa Final Four-t, a másik ágon Veszprém Berettyóújfalu mérkőzés lesz majd az elődöntőben. Térjünk még arra vissza egy pillanat erejéig, hogy ugye nem sikerült a felsőházba jutás az alapszakasz végén, viszont azóta és még előtte is, ahogyan mondtad, 11 mérkőzés óta veretlen a Kecskemét, és hát mondtad, hogy az Újpest bomba formában készül erre a kupa elődöntőre, az eredményeket tekintve a Kecskemét is. Mennyire volt nehéz, vagy edzői kihívás, és láthatjuk, hogy egy sikeres folyamat volt tűzben tartani a csapatot, és rávenni arra, hogy az alsóházban is minden mérkőzését megnyerje a Kecskemét, és aztán ilyen jó formában, jó hangulattal készülhessetek a szezon legfontosabb mérkőzésére.
1: Hát ez a szezon, én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból tartogatott meglepetéseket, és kihívások elé állított engem is, és mondhatom, hogy a stábot is. Ugye beszéltem már arról, hogy a nyáron jelentős átalakuláson mentünk keresztül, aztán utána ez az EB szintén jelentősen befolyásolta a felkészülésünket, és utána jött ez, hogy gyakorlatilag az utolsó mérkőzésen, bár továbbra is azt gondolom, hogy 22 mérkőzésünk volt arra, hogy kiharcoljuk a felsőházi tagságot, de az utolsó mérkőzésen magabiztos előnyből sikerült döntetlenre hozni a mérkőzést, és ezáltal eldőlt, hogy az alsóházba folytatjuk a küzdelmeket. Na most innen kellett felállítani a srácokat. Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb lépés az az volt, hogy leültünk és tisztáztuk azokat a dolgokat, legyen az pozitív, negatív, bármilyen olyan irányú sérelem, vagy esetleg ki nem mondott szó, ami itt akár az EB, akár az ősz folyamán valamiért szőnyeg alá lett söpörve. Tehát megpróbáltuk először is mindenkivel átbeszélni azt, hogy mégis mit kellene változtatni, és hogy lehetne esetleg ezt a magunk javára fordítani. A második természetesen fontos volt az, hogy az eléig helyeztük ezt, hogy a kupa még mindig itt van, és sporttörténelmi pillanatokat szerezhetünk Kecskemét városának, illetve a klubnak. És hát a harmadik dolog pedig az, hogy ugye nem lehet tudni, hogy alakul a jövő, és szerintem mindenki számára fontos az, hiszen azért válogatott sportolók vannak itt, olyan játékosok vannak itt, akik a futsalba képzelik el a jövőjüket, és szintén fontos az, hogy egyénileg mennyire tudsz fölkészülni. Én azt mondtam nekik, hogy nem lehet tudni, mit hoz a jövő, de az, hogyha ők a sportban meg szeretnék találni a helyüket, akár Kecskeméten, akár külföldre például, hiszen azért jó néhány játékosunkat itt az EB után megkeresték külföldről is, tehát hogyha szeretnék folytatni a pályafutásukat külföldön, vagy akár más klubnál, vagy épp Kecskeméten, azért nem mindegy, hogy milyen mutatókkal tudnak majd tárgyaló asztalhoz ülni.
0: Ebből a szempontból a jövőről mit tudsz elmondani, hogyan fog majd kinézni, vagy ez még korai kérdés?
1: Én azt gondolom, hogy korai, hiszen azért a jövő kellőképpen bizonytalan, hiszen az MLS nagymértékben támogatta a futsalt, és a kérdés az, hogy a jövőben is tudja támogatni. Abban az esetben, hogyha esetlegesen csökkentenék a támogatást, biztos vagyok benne, hogy átírná a bajnoki klubok, vagy a bajnokságban résztvevő klubok számát is ez a külső behatás, de én nagyon bízom abban, hogy minden abban a mederben megy tovább, ahogy az eddigiekben is, és 12 csapattal tud tovább menni ez a bajnokság. Magunkról pedig azt tudom mondani, hogy voltak és lesznek is problémák, de az elnök úrt ismerve biztos vagyok benne, hogy minden követ meg fog mozgatni azért, hogy zavartalanul folyjon nekünk a felkészülésünk, és a következő évadban is ugyanígy részt tudjunk venni a bajnokságban, mint ahogy eddigiekben is megtehettük, és azt gondolom, hogy biztos, hogy lesznek változások a keretben, de most úgy érzem a játékosokon, hogy minél minimális változtatásokat szeretnének ők is, és bízom benne, hogy azt a munkát, amit elkezdtünk, akkor azt tudjuk a következő szezonban is folytatni.
0: Említetted, hogy sporttörténelmi pillanat lehetne az, hogyha a Kecskemét bejutna a Magyar Kupa döntőjébe. Pont a héten ünnepeltük a 20 éves évfordulóját annak, hogy kosárlabdában Magyar Kupát nyert Kecskemét, az Univer KSE, a focisták nyertek Magyar Kupát, röplabdában is van, hogyha jól tudom, Magyar Kupa győzelme Kecskemétnek talán 2019-ből legutóbb, futszál lehetne a negyedik ilyen sportág. Hát azért nem sok bajnoki címe vagy Magyar Kupa győzelme van ennek a városnak. Ilyen szempontból téged mondhatjuk lokárpatriótaként, ez mennyire motivál?
1: Nagyon. Azt tudom mondani, hogy szerintem a játékosoknak már egy kicsit lehet, hogy a hátuk közepén jön ki az, hogy minden héten erről beszélek nekik, és gyakorlatilag ezzel próbálom fönntartani a motivációjukat. Az, hogy oda nem játszani megyünk, hanem eredményt elérni, ez egyértelmű, tehát ez most nem bajnoki mérkőzés, ez nem pontokra játszunk, itt eredményre játszunk, itt egyértelmű az, hogy egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Továbbra is azt gondolom, hogy bárki ellen föl tudjuk venni a küzdelmet. Mondom még egyszer, ha az Újpestnek sikerül azért a méregfogát kihúzni, itt gondolok elsősorban a Suscsáknak, a Pál Patrik nem is játszhat ellenünk, hiszen ki van állítva. Gondolok a brazil légiósokat esetleg, hogyha sikerül semlegesíteni, akkor én úgy gondolom, hogy reális az esélye annak, hogy kiharcoljuk a döntőbejutást. A másik oldalon, hogyha megnézzük a Veszprém és a Berettyó, jelen pillanatban szerintem mind a kettő egy kicsit a formájukból veszítettek, kicsit holtponton vannak. Igaz, hogy mondjuk egy hazai pálya a Veszprém mellett szólna, de mondom még egyszer, én képesnek tartom a csapatomat arra, hogy bárki ellen sikeresen megvívjon egy-egy mérkőzést. Szóval én nagyon-nagyon motivált vagyok, nem tudok más eredményt elképzelni, ezt szajkózom és ezt közvetítem a srácok felé is, úgyhogy bízom benne, hogy ez a pályán is meg fog majd látszani.
0: Természetesen szurkolunk, figyelemmel követjük majd az eredményeket, a fejleményeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
2: Kizárólag a legnagyobbak. Változatosan. Rádió egy gong. Csak igazi mai slágerek.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Speciális nemzetközi gyakorlatra készülnek a kecskeméti katonák. Az MH Vitéz Szent Györgyi Dezső 101. repülődandár, tehát a kecskeméti repülőtér munkatársai katonái Görögországban fognak részt venni holnaptól egy NATO gyakorlaton. Ennek különlegessége, hogy minden repülőszázad egyedi felfestéssel látja el a vadászgépét. El is készült a kecskeméti repülőtéren az egyik Gripen tigris csíkos díszfestése. Ha akarjátok, ezt a radio1gong.hu oldalán meg is tekinthetitek. Ahogyan élőben én is megnézhettem nemrégiben ezt a felfestett díszfestéssel ellátott Gripent, amely tehát a magyarokat és a kecskemétieket fogja képviselni ezen a NATO gyakorlaton. De pontosan milyen gyakorlatról is van szó, miért kellett, hogy ehhez díszfestés készüljön az egyik Gripenhez, erről Tőzsér Péter alezredes, a NATO Tiger Meet kecskeméti kontingensének parancsnokát kérdeztük.
2: Igen, a NATO Tiger Meet az egy több évtizedes hagyományokkal rendelkező tulajdonképpen szervezet, amit a NATO Tiger Association hozott létre, azért, hogy az európai Tiger századok, úgynevezett nagymacskás századok, tulajdonképpen közös kiképzési repüléseket, közös gyakorlatokat hajtsanak végre minden évben. Ez egy nagyon nagy hagyományt teremtettek, és most már általában több mint 10 repülőszázad szokott részt venni ezeken a gyakorlatokon. A legnagyobb az 2016-ban a spanyolországi gyakorlat volt, amikor több mint 98 vadászgépet részt, ez csak vadász repülőgép, ezen kívül természetesen van egy helikopteres Tiger század is, illetve nyilván ilyenkor mindig kiegészítő repülőgépek, légitendőltő, légtér megfigyelő repülőgépektől kezdve. Most például, ami különlegesség lesz a görög gyakorlaton, hogy a görög hadiflotta is részt fog venni, illetve nyilván légvédelmi alegységektől kezdve légjután töltőgép, speciális előretolt irányító, úgyhogy nagyon-nagyon komplex feladatrendszereket hajtunk ilyenkor végre. Ez leginkább arra készülünk, ami a jelen biztonsági körülmények között a legnagyobb kihívást jelenti, úgyhogy ez a gyakorlat, ez nem csak tulajdonképpen egy merev légi harcászati gyakorlat, hanem ezen kívül egy összekovácsolás is. Tehát sokkal több annál, mint hogy csak elmegyünk mondjuk mint egy Rammstein-felek gyakorlatra, nincsen tulajdonképpen a gyakorlaton kívül más egyéb szociális, kulturális együttműködés. Itt nagyon szoros, tehát a hétvégente is van egy NATO Tiger Games, ahol egy ügyességi meg különböző sportversenyeken összemérjük a tudásunkat, és tehát egy olyan közösségi szellem alakul ki, ami egy rendkívül jó összetartó és összekovácsolása ennek a Tiger századoknak.
3: A kecskeméti repülőbázis hanyadik alkalommal vesz részt ezen a NATO Tiger Meet-en, illetve az idei, ez most mikor lesz?
2: Igen, 2009 óta veszünk részt a gyakorlatokon, és 2014 óta vagyunk teljes jogú tagja a Tiger Association-nek. 2009-ben voltak először kint, ahogy említettem, utána 2010-ben voltunk Falkelben, 2014-ben Schleswigben, 2016-ban Zaragózában, 2018-ban Poznánban, 2023-ban Olaszországban, és akkor most ez a, azt hiszem, hogy most már talán a hatodik alkalom lesz a görögországi Araxosban, több mint 50 fővel és 5 repülőgéppel.
3: Ugye úgy fogalmaztál az imént, hogy ez nem egy bemutató, hanem nagyon komoly harcászati gyakorlatokat kell végrehajtani, fogtok végrehajtani a jelen kihívásoknak megfelelően. Mik most a jelen kihívások, mi célt szolgálhatnak ezek a gyakorlatok?
2: Hát úgy gondolom, hogy most az A2AD, hogy mindenki tisztában van vele, hogy ez mit jelent, de tehát olyan összetett és komplex feladatokat, amikor egy tulajdonképpen a légvédelem lefedettségében kell úgymond működnünk, tehát itt nagy szerepe van például az F-35-ös vadászrepülőgépeknek, akik úgymond ki tudják lokalizálni, tudják és ki tudják iktatni azokat az ellenséges légvédelmi földi telepítésű légvédelmi eszközöket, amelyek meg tudják akadályozni mondjuk egy nagyobb Striker package-nek a a hatékony műveletét, illetve nyilván azok a, tehát itt a drón elleni műveletek is már jelentősebb szerepet kapnak, illetve ahogy mondtam, hogy a legnagyobb hangsúly most azon van, hogy integrálni tudjuk a negyedik és ötödik generációs repülőgépeket, illetve a Cyber Force és a Space Force egységek is bevonásra kerülnek most már a gyakorlat tervezésébe és végrehajtásába.
3: Nagyon különleges, hogy most díszfestés került az egyik Gripen gépre, ugye Tigris csíkosnak nevezhetjük, ugye, mert a nagymacskás századok vesznek részt ezen a gyakorlaton, és most először konkrét díszfestést kapott egy magyar Gripen. A korábbi években hogyan lett ez megoldva, illetve most mi lehet a jelentőség, akár esztétikai, akár bármilyen szempontból, hogy most egy díszfestés jelent meg ezen a Gripenen?
2: Hát úgy gondolom, hogy ez egy különleges alkalom, ez a 2026-os év, 20 éve üzemeltetjük a Gripen repülőgépet, illetve 20 év után most április 1-én kerültek magyar tulajdonba. Ez a 14 darab Gripen repülőgép, és nem is említve az, hogy hamarosan érkezik még plusz 4 darab repülőgép, úgyhogy itt az a 20 éves tulajdonképpen évforduló, ez szerintem egy ilyen méltó, ez a festés, ez méltó arra, hogy ezt a 20 éves Gripennek a 20 éves üzemeltetését reprezentálja, illetve a Tiger Meet-eken való részvételünk során nem volt egyetlen egyszer se lehetőségünk, hogy ilyen szinten vigyünk ki repülőgépet, ami ilyen egész alakos, úgymond festéssel van ellátva. Eddig mindig csak a függőleges vezérségre tudtunk, vagy matricát, vagy ahogy a 40-es gépnél láthatjuk, még megvan a festés, egy Puma emblémát felfestve reprezentálni a magyar légierőt, és úgy gondolom, hogy ez a jövőben nagyon-nagyon népszerű repülőgép lesz, úgy a hazai díszelgő repüléseken, mint a nemzetközi repülőnapokon egyaránt.
3: Ebből a válaszból ki is derült, hogy a kecskeméti repülődandár a Puma nagymacska félékben tartozik, hogyha esetleg valaki ezt nem tudta volna. Mit lehet várni, akár hogyha mondjuk most beszélgetnénk a gyakorlatot követően, tehát mi lesz a legfontosabb, mit tartaná sikernek, amit sikerült elérni Görögországban ezen a NATO Tiger Meet-en?
2: Hát úgy gondolom, hogy most már, ahogy említettem, sokadjára vagyunk kint. Pontosan tudjuk, hogy ilyenkor mi a standard, mit kell megugrani. Minden század azért jelentősen fejlődik az évek folyamán. Látszódik, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a különböző európai repülőszázadok, hogy minél komolyabb harcértékkel rendelkezzenek. Egyre több fegyvert tulajdonképpen integrálnak a repülőgépeikhez, illetve olyan képességeket alakítanak ki, amelyek sokkal dinamikusabbá teszik a bevetéseket, ez az ACE konceptnek megfelelően. Én úgy gondolom, hogy ha az erős középmezőnyben megálljuk a helyünket a repülőgépeinkkel, akkor az egy nagy siker lesz, és hogyha végre tudjuk hajtani azokat a feladatokat, amit bevállaltunk. Itt tudni kell, hogy különböző vezetői szerepköröket is bevállaltunk, úgy, mint például az ellenséges oldalon leszünk mission commanderek kétszer, illetve a saját, úgymond a blue oldalon, ahol akár 40 vadászgép is egyszerre van, ott mint OCA parancsnok, tehát az egész levegő szerepkörje felelős vezető, az két alkalommal is magyar lesz.
3: Bocsánat, mondtad, hogy a erős középmezőnyben való helytállása a célkitűzés itt a versenyeket, vagy a különböző gyakorlatokat pontozzák? Tehát, hogy ez egy verseny, vagy nem így értettem?
2: Nem verseny, tehát a középmezőnyre úgy gondoltam, hogy azért vannak olyan századok, például holland vagy belga légierő, akik hatalmas nagy tapasztalattal bírnak, tehát rengeteg olyan külföldi bevetésen vettek részt, amit tulajdonképpen nem lehet pótolni gyakorlatokkal azt a tudást, amit ők megszereztek. Mi ezeket próbáljuk a gyakorlatokon elsajátítani, illetve mondjuk erre jó alkalom volt a Baltikumban a kitelepülés, amikor ott azért tudtunk különböző nemzetekkel olyan feladatokat végrehajtani, amelyek elsegítették, hogy minél közelebb legyünk a valósághoz. Tehát úgy gondolom, hogyha azokat, amiket sikerült tulajdonképpen azonosítani, hogy mi az, ami elvárás lehet velünk szemben, ezt tudjuk hozni, akkor ezzel ott tudunk lenni a középmezőnybe.
1: Tüssér Pétert, a NATO Tiger Meet kecskeméti kontingensének parancsnokát hallottátok. A zene után azt is megtudjuk, hogy hogyan és mennyi idő alatt készült el a Gripen díszfestése. Tartsatok velünk!
0: Nincs megállás! Kizárólag a legnagyobbak!
4: Változatosan!
0: Rádió egy gong!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is témánk, hogy a kecskeméti katonák holnaptól egy különleges NATO gyakorlaton fognak részt venni. A NATO Tiger Meet-ről van szó, tehát egy olyan európai repülőszázadokat magába foglaló gyakorlatról és találkozóról, amelyek a nagymacskások repülőszázadjait szólítják meg. A kecskeméti repülőszázada Puma jelkép alatt működik, így jogosult részt venni ezen a nagymacskás NATO gyakorlaton, tehát a NATO Tiger Meet-en. Díszfestés is készült az egyik Gripenhez, vagy Gripenre, az egyik ilyen vadászrepülőgépünk mostantól kezdve tigris csíkos felfestéssel díszeleg. Ezt meg is nézhetitek a rádiónk weboldalán, és most hallgassuk meg Almási Balást, a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázis kecskeméti elemének munkatársát, aki részt vett a munkálatokban ennek a díszfestésnek az elkészültében.
2: Az egész terv az az ezrettő, a Dandától jött. Mi, mint MHRBKE, vagy kecskeméti elemek, különálló egység vagyunk, ugye mi vagyunk a volt légijárműjavítóüzem. És nekünk vannak olyan szakembereink, akik élőgépeket tudnak festeni. Szóval megkeresett minket a Dandár, hogy meg tudnánk-e csinálni egy ilyen díszfestést a Tiger Meet-re. Nyilván elvállaltuk, mert meg tudjuk csinálni. Poska Gyula elkészítette a terveket, átnéztük és megvalósíthatónak tartottuk. Aztán neki is fogtunk. Ami nehézséget okozott, hogy a terv az papíron nagyon jól néz ki, és ezt nekünk úgy kellett megoldani, hogy a élőben is olyan nézzen ki, hiszen a terv a gép geometriáját úgy nem követi, tehát ide-oda össze kell csalni a vonalakat, de szerintem bitang jó lett az eredmény.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy szerintem sikerült, akkor ön szerint is sikerült, meg mindenki szerint, a hozzáértők szerint sikerült, akik már láttak díszfestéssel ellátott repülőgépeket.
2: Hát itt mindenki meg van elégedve vele, nagyon klassz lett. Ugye a festők gyöngye, vagy a feta, aki a festő munkát nagy részt csinálta, az a Kanalas Krisztián, aki meg a kezelá dolgoztunk, Pecskeházi Gábor, Pecskeházi Ferenc, Rejből Szabolcs és én, mint Almási Balázs. Illetve hát ugye az ezrettől, vagy az Andártól mi négy főet menne részt.
1: Mennyi idő volt, amíg elkészült ez a díszfestés, akár a tervek megvalósításától, konkrétan a kivitelezésig?
2: 3 hét alatt csináltuk meg. Nagyon aprólékos munka, átforgatni egyik oldalra, másik oldalra a terveket, átrajzolni, följelölni, iszonyat mennyiségű maszkolószalagot és papírt használtunk el. Ja, hát nagyon gyors munka volt, tehát túlórák is voltak benne bőséggel, mert előkészíteni volt 14 óra hossza egy 20 perces festést egy ilyen alapos mintánál.
1: Ugye az a célkitűzés, hogy vagy hát ezt hallottam, hogy nem lesz visszafestés, tehát ez a gép ez így marad örökre. Korábban volt-e már hasonló feladat, munkakör, vagy Magyarországon díszfestéssel ellátott géppel találkozhattak-e már korábban az emberek?
2: Hát a Gripenen még nekünk nem volt, vagy a mi csapatunknak nem volt dolga, de mondjuk ott van a Szolnoki Repülőmúzeum Reptár, az összes repülőgépét mi festettük, a körforgalmas repülőket, amit az országban látsz, azokat is mind mi csináltuk. De személy szerint nekem egy olyan élmény, hogy a légerőben szolgáló összes repülőgép festéséhez valamilyen módon közömben, vagy tervezés szinten, vagy kivitelezés szinten.
1: Ez a legfrissebb munka. A többi munka rangsorában mondjuk ezt hová lehet elhelyezni, mennyire hangsúlyos, hogy ez a gép egy gyakorlatra készül, ezen rajta marad, ez repül ez a gép, tehát nem egy körforgalomban áll, tehát hogy mennyire lehet ezt rangsorolni akár az élbolyba az összes munka közül?
2: Az egy nagy élmény élőgépre festeni, amit utána a nagy közönség a levegőben repülő napokon majd megcsodálhat. Ez egy érdekes meló, egy érdekes munka. Kihívás volt, konfliktus is volt benne, megoldottuk. Az eredmény az magáért beszél szerintem.
1: Almási Balást hallottátok. Ennyi férde bele a mai magazin műsorunkba. A Mozaikkal legközelebb holnap jelentkezem majd, ugyanígy 14 és 15 óra között. Többek között Corey Bradforddal és Chad McClendonnal fogunk beszélgetni, akik a héten Kecskeméten jártak, ugye az Univer KSL 20 évvel ezelőtt Magyar Kupát nyert kecskeméti kosárlabda csapat két nagy amerikai sztárjáról van szó. Tartsatok velünk akkor is, illetve ha tehetitek, akkor a folytatásban is maradjatok velünk. Én viszont most búcsúzom. Vizi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a Rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tartalmazott. A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Idén is megnyitja kapuit a Kecskeméti Városháza, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, több vonat jár a hosszú hétvégén. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Negyedik alkalommal rendezi meg a nyitott Városháza eseménysorozatot a Kecskeméti Önkormányzat. A kezdeményezés még 2023-ban indult, azóta hagyománnyá érett és évről évre egyre népszerűbb a városlakók körében. Idén május 20-a és 25-e között nyílik meg az épület a látogatók előtt. Az érdeklődők bejárhatják a Városházát, miközben koncertek, kiállítások, előadások és családi programok is színesítik a kínálatot, közölte az önkormányzat. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a városlakókat és az önkormányzatot, valamint erősítse a helyi közösséget. A rendezvény mottója: az én városházám a tiéd, a miénk, jól tükrözi ezt a szemléletet. Az elmúlt évek sikerei alapján idén is sok látogatóra számítanak a szervezők. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonság és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonság és a higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
1: A MÁV csoport ismét megerősített járműkapacitással, több ügyeletben dolgozó vagy készenlétben lévő munkatárssal készült az ünnepi hosszú hétvégére. A megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva az interrégió és az intercity vonatok is megerősítve közlekednek, közölte a társaság. A MÁV csoport többletkapacitást biztosít, többek között Kecskemét vagy Kiskunfélegyháza térségébe is. A vonatok ma egyébként az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. A délutáni órákban ugyan még szűrhetik kisebb felhők a napsütést, de estére, éjszakára mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk itt Kecskemét környékén is. A szél is gyenge mérsékelt marad, majd kellemes időre 21-25 fokra számíthatunk. Hétfőtől pedig már-már kora nyárias meleg vár ránk, akár 26-28 fokot is mutathatnak a hőmérők, és az éjszakák is fokozatosan enyhülnek majd.
3: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
4: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gól.

0: Minek örülne legjobban anya?
1: Mivel tudnál igazán nagy örömet szerezni neki?
2: Hozd meg az álmodat, az ötletedet a Rádió 1 Gong hallgatóival.
0: Millió puszi anyának a Rádió 1 Gongon.

Ez a Rádió egy gong. 3:10. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. Azt beszélik a városban, hogy aki ma otthon maradt, az mostanra egészen biztosan megbánta. Fantasztikus a hangulat a szabadban. A nap még magasan, az energia pedig nem fogy el. Sőt, nem sokára érkezik a programajánló, ahol eláruljuk, miért érdemes már most a jövő heti helvéciai traktoros napra, vagy a mai könyvtári meseolvasásra gondolni. És ne felejtjétek a legfontosabbat, a Millió Puszi Anyának akciót. A 0620 9 414 020-as számra még mindig várjuk az üzeneteket. Mit adnál anyukádnak, ha te lennél a világ leggazdagabb embere, és nem számítana a pénz, az anyagiak, és tulajdonképpen semmi? Írd meg az álmodat, és ha szerencséd van, ma egy csodaszép jászmint, holnap pedig több mint 1 millió forint értékű fődíjat nyerhetsz meg. Ahogyan ígértem, már is megpörgetjük a délutánt egy igazi mai slágerrel. Következik Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A szombat délutáni kávé mellé nem csak süti jár, hanem egy jó adag élmény is. Aki a természetbe vágyik, Lajos Mizsén az iskolatónál még javában tart a Maján is. 17 órakor a Lóca együttes csap a húrok közé. Bugacon is áll a bál, nem sokára Baby Gabi érkezik a színpadra. Aki szereti a slágereket, irány a Maján is. Ha pedig a jövő hétre terveznétek, Helvécián május 9-én traktoros nap lesz. Reggel 8-tól felvonulás, aztán jöhetnek az ügyességi és erőhúzó versenyek. Holnap, anyák napján pedig mindenkit szeretettel várunk a főtéren a híres születésünnepre. És ha már olvasás és könyvtár, tudtátok, hogy a krimi koronázatlan királynője, Agatha Christie talán sosem ír le egyetlen sort sem, ha nincs az édesanyja. Agatha kislányként nagyon beteges volt, és nem is járt iskolába. Az édesanyja Clara volt az, aki bár akkoriban ez nem volt szokás, úgy döntött, nem erőlteti az olvasást a lányára 8 éves koráig. Amikor viszont látta, hogy Agatha unatkozik, csak annyit mondott neki. Írj le egy történetet, bármit, ami a fejedben van. Ő volt az első kritikusa, az első rajongója, és ő biztatta akkor is, amikor az első regényét 6 kiadó utasította vissza. És ti, kinek köszönhetitek a legfontosabb tanácsukat? A Millió Puszi Anyának akciónk a mai napon a végéhez közeledik, de még mindig várjuk az üzeneteket a 0629-414-020-as számon. Ha nem számítana a pénz, te mivel ajándékoznád meg az édesanyádat? Egy világkörüli úttal, vagy egy olyan otthonnal, amilyet mi varázsolhatunk neki vasárnap. Nem sokára kisorsolunk egy csodaszép jázmint, de a holnapi nagy döntőben a komplett felújítása tét. Klíma, hűtő, festés, csempe több mint 1 millió forint értékben. Írjatok, hogy le ne maradjatok. Imagine Dragons igazi mai slágerével megyünk tovább. Következik a Bones.

kinek örülne legjobban anya? Mivel tudnál igazán nagy örömet szerezni neki? Hozd meg az álmodat, az ötletedet a Rádió 1 Gong hallgatóival. Millió puszi anyának a Rádió 1 Gongon.

Itt a Rádió egy gong, 3:30 perccel. Szerintem már mindenki a holnapi anyák napjára készül. Lássuk, milyen lesz a díszlet hozzá. Úgy tűnik, a mai napot behúztuk. Napos, 25 fokos szombatunk van. Vasárnap pedig jön az igazi ajándék. Tiszta égbolt, csapadékmentes idő, és újra 25 fok. Hétfőn folytatódik a melegedés, 27 fokos maximumra számíthatunk napközben. A május 2-ai napsütés a kalendáriumok szerint hosszú és forró nyarat jósol. Úgy tűnik, tehát lesz miért izgulni. A folytatásban nem sokára jövök az utak híreivel. És már indul is David Guetta és One Republic igazi mai slágere. As I don't

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió egy gong 3/4 lesz 5 perc múlva. Kecskemét északnál az M5-ösön továbbra is csak Budapest felé van szabad út a felhajtónál. Röszke felé minden ág zárva van. A 73-as és a 76-os kilométer között 60-as sebességkorlátozás van érvényben. Kecskeméten, a városban, a 86-os kilométernél félpályás útlezárás akadályozza a forgalmat. Jövő héttől pedig Kecskemét délnél készüljetek a nagy terelésre. Kunszállás felé kell majd kerülni, ha le akartok hajtani a pályára Szeged felé. Az útinformációk után nem sokára megtudjuk, hogy következő hallgatónk mit álmodott anyukája számára. A folytatásban pedig már is itt van Ed Sheeran, igazi mai slágere, a

0: most figyelj, mert jön egy izgalmas ötlet. Egyik hallgatónk megosztja velünk, mit adna szíve szerint anyának. Millió puszi anyának a Rádió 1 gongon.
1: Igen, tessék.
2: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
1: Szia, keresem. Zsolt.
2: Szia, szia, szia. Először kezdjük egy könnyed, bemelegítő jellegű kérdéssel. Hogy telt május 1-e? Mit csináltatok? Jól éreztétek magatokat? Voltatok-e valahol?
1: Igen, nagyon jól éreztük magunkat. Voltunk a Majálisban. Ott az unokám fellépett.
2: Igen?
1: Táncegyesülettel. Aha. Úgyhogy nagyon cukik voltak, édesek voltak nagyon.
2: Akkor viszont most térjünk rá arra, ami miatt valójában hívtalak. Te mit ajándékoznál anyukádnak, ha nem számítanának az anyagiak, a pénz, és tulajdonképpen semmi sem?
1: Semmi nem számítana. Hát akkor nagy valószínűséggel összehívnám az összes testvérét még, akik vannak közöttünk, mert 9-en voltak testvérek, de sajnos már 2 nincsenek, és elvinném őket egy valami kis csodálatos helyre, és ott együtt tölthessenek egy hosszadalmasabb időt, és akkor beszélgessenek együtt. Jól érezzék magukat, és természetesen virágot is adnék neki.
2: És természetesen virágot, és hol történne ez a csodálatos összejövetel? Valahol külföldön, vagy itt Magyarországon, vagy tök mindegy?
1: Teljesen mindegy lenne.
2: A lényeg az, hogy összejöjjenek és beszélgessenek.
1: Így van.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon klassz választ. Bekerültél te is a fődíj sorsolásba, esélyes vagy a holnapi 1 millió forint, több mint 1 millió forintos fődíjra, és a mai ampolnás csodaszép Jászminra is.
1: Hú, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Hölgyeim és uraim, ezt az órát is elbúcsúztathatjuk. Rövid reklám és a hírek után érkezik egy újabb igazi mai sláger, Kamrád és a Be Mine. Aztán nem sokára sorsolunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Millió puszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a rádió egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Szobertim Kft. Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítő centrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: Anyák napja hajnalára virágba borult a Bagosi kertészeti áruda. Most is lenyűgöző választékkal készülünk. Például színpompás tolbugák, csillagjázmin és pompás kutyatej vár rád. Szerez örömöt édesanyádnak, nagymamádnak, csodaszép virágzó növényeinkkel. Bagosi kertészet Kecskeméten, a Nyugati körúton.
4: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
5: Szereltessen vonóhorgot autójára! Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
6: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
7: Anyák napjára a legszebb ajándék egy szál virágba zárt szeretet. Lepje meg édesanyját, nagymamáját vagy a dédmamáját egy különleges virágkompozícióval a Floralandból. Válogasson a legszebb cserepes hortenziák, illatos kerti jázminok, violák, muskátlik, petúniák, leanderek és sok más különleges növényeink közül, ami csak önre vár. Hosszított nyitvatartással várunk szombaton 6-tól 17 óráig, vasárnap anyák napján 6-tól 15 óráig. Ajándékozz virágot, ajándékozz szeretetet. Floraland virágáruház.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Hétfőn kezdődnek az érettségik, tűzgyújtási tilalom van érvényben Vármegyénkben, még tart a felsőoktatási víradó hetek. Demeter Dia vagyok. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikken indul az idei vizsgaidőszak, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
9: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
8: Bács-Kiskun vármegyében idén tavasszal 57 helyszínen összesen 8044 érettségiző ad számot tudásáról. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében. A Nébih közölte, a tavaszi aszály nyomán jelentősen megnőtt az erdőtüzek kockázata a térségben, így nagy kiterjedésű intenzív koronatüzek alakulhatnak ki.

0: Kaposvár megyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Még tart a felsőoktatási véradó hetek, a programsorozathoz a Neumann János Egyetem is csatlakozott. A Kecskeméti intézményben kedden várják majd a véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák karjukat az esemény sorozat idején. A délutáni órákban ugyan még szűrhetik kisebb felhők a napsütést, de estére éjszakára mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk itt Kecskemét környékén is. A szél is gyenge mérsékelt marad majd, kellemes időre 21-25 fokra számíthatunk. Hétfőtől pedig már-már koranyárias meleg vár ránk, akár 26-28 fokot is mutathatnak a hőmérők, és az éjszakák is fokozatosan enyhülnek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is láger megy.

Itt a Rádió Egon. 4 óra után 10 perccel elérkeztünk a szombati fináléhoz, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Sziasztok! Kormos Zsolt vagyok, és bár a nap már kezd egy kicsit lejjebb ereszkedni, nálunk még csak most hág tetőfokára a hangulat. Ez az óra ugyanis, amikor eldől, kié lesz a mai nap utolsó nagy ajándéka. Egy különleges, kertbe is ültethető, illatos jázmin. A Floraland jóvoltából. Hamarosan jön egy pletyka a technika világából, ahol egy olyan tudományos érdekességet dobunk be, amitől mindenki egy kicsit másképp néz majd a jövőre. De ne feledjétek azt sem, hogy a Millió Puszi anyának akciónk holnap is folytatódik majd. Tehát még mindig van esélyed arra, hogy bekerülj a fődíj sorsolásba. Gondolkozz rajta, hogy miben lepnéd meg édesanyádat, ha nem számítana a pénz. Érdemes törni a fejed, a holnapi fődíjunk ugyanis több mint 1 millió forint értékű. És most húzzunk bele a végére, ahogy illik, jöhet egy igazi mai sláger, és várjuk együtt a mai szerencsést. Következ

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, fél öt lesz 12 perc múlva. Egy érdekesség következik a technika világából. Azt suttogják a Szilícium völgyben, hogy a mérnökök már egy olyan mesterséges intelligencián dolgoznak a mobiljainkhoz, ami képes lesz felismerni az érzelmi állapotunkat a gépelésünk sebességéből és erejéből. De a legdurvább fejlesztés az a biztonsági háló, amit anyukákra kalibrálnak. A rendszer állítólag észleli, ha a felhasználó stresszes vagy szomorú, és ilyen akkor automatikusan felajánlja az édesanyja telefonszámát, vagy feldob egy közös képet a galériából, mert a kutatások szerint az anyai hang hallatán a stressz hormonok szintje percek alatt zuhanni kezd. A jövő telefonja tehát már tudni fogja azt, amit mi régóta. Ha baj van, csak anyu segíthet. Bár azt is mondják, hogy a szeretet a legjobb szoftver, ami valaha készült. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig már is itt van Ray Dalton és a Do It Again.

0: hallgatja a Rádió Egyet.
1: Ez a kedvencem, ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lándulás is, ez szerintem nagyon fontos. A lándulás, az összetartozás érzése, szerintem ez egy nagyon fontos.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, fél öt lesz 2 perc múlva. Az este csendesnek és csapadékmentesnek ígérkezik. Holnap anyák napján 25 fok és ragyogó napsütés vár minket. Hétfőn pedig még feljebb kúszik a hőmérő. 27 fok is lehet a legmelegebb órákban, élénk déli széllel. Következzen egy kis tudomány, ma a légnyomás pont olyan stabil, mint amilyen a jó kedvünk. Élvezzétek a hétvégét, nem sokára jövök az útinformációkkal és a fődíj nyertesével. A folytatásban Ricky e Poveri következik. Ez a Sara Perché ti amo.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A Rádió 1 gongon a mai utolsó útjelentés következik. Mielőtt belevágnátok az estébe, lássuk, mi a helyzet az aszfalton. Az M5-ösen maradtak a szűkített sávok Kecskemét észak és az elkerülő szakaszán is. Az M44-esen Kunszentmártonnál a külső sáv továbbra is zárva van, és Kecskeméten az 5-ös úton a közművezetéképítés is tart még. Óvatosan tehát a félpályás szakaszon. És azt is érdemes bevésni, hétfőtől az M5-ös szegedi oldalán Kecskemét délnél burkolatfelújítás kezdődik. Munkába menet már kalkuláljátok bele a kerülőt Kunszállás felé. És ne feledjétek, a kocsi csak fém és gumi, de ti pótolhatatlanok vagytok. Vigyázzatok egymásra az utakon. Jön egy igazi mai sláger, Ed Sheeran és az A.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Etelkát keresem. Zsolt. Szia. Nemrég beszéltünk, és azt is megbeszéltük, hogy szeretnél ajándékot adni te is anyukádnak majd, anyák napja alkalmából. Hogy szokott telni nálatok az anyák napja? Mi a program?
0: Hát viszünk virágot, és akkor ott vagyunk, eszünk, beszélgetünk, ennyi csak.
1: És ennél szerintem nem is kell semmitől.
0: Nem.
1: Esetleg egy ampolnás, gyönyörű, szép kertbe is ültethető, illatos jázmin. Mit szólnál hozzá?
0: Hát nagyon örülnék neki.
1: Akkor most már elárulhatom. Megnyerted a napi fődíjunkat, anyukád pedig valószínűleg gazdagabb lesz ezzel a csodanövénnyel.
0: Jaj, nagyon szépen köszönöm, de örülök.
1: Hogy telik egyébként a napod?
0: Nagyon jól, köszönöm szépen. Gyártam az unokáimra, mind a háromra, úgyhogy egy kicsit húzósak voltak, de imádom őket.
1: Gondolom, jól elfáradtál akkor.
0: Igen,
1: nem baj. Holnap majd kipihened magad, anyukáddal pedig egy jót beszélgettek. Mennek az unokák is?
0: Így van, igen.
1: Ó,
0: igen,
1: akkor jön. Óriási családi bulira lehet számítani.
0: Így van, hiszen ő már így dédnagymama lett, úgyhogy igen.
1: Azt kívánom nektek, hogy érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól.
0: Jaj, nagyon szépen, köszönöm.
1: Ez a virág tehát már megtalálta a gazdáját. Holnap újra várjuk az üzeneteket, a folytatásban pedig indul a Rádió 1 Live Mix. Velem legközelebb vasárnap 10 órától találkozhattok. Legyen szép estétek, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok! Csak

0: napot.
1: Nagyon jól, köszönöm szépen. Játszom a unokáimra, mind a háromra. Kicsit húzósabb voltak, de imádom őket.
2: Gondolom, jól elfáradtál akkor. Igen, nem baj. Holnap majd kipihened magad. Anyukáddal pedig egy jót beszélgettek. Mennek az unokák is?
1: Így van, igen.
2: Ó, akkor óriási családi bulira lehet számítani.
1: Így van, hiszen ő már itt nagymama lesz, hogy igen.
2: Ó, azt kívánom nektek, hogy érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól.
1: Jaj, nagyon szépen, köszönöm.
2: Ez a virág tehát már megtalálta a gazdáját. Holnap újra várjuk az üzeneteket. A folytatásban pedig indul a Rádió Egy Live. Velem legközelebb, vasárnap 10 órától találkozhattok. Menjen szép estétek, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok!
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Millió puszi anyának a Rádió Egy gongon. Millió buszi és milliónyi ajándék vár. Csak meséld el, mit adnál anyának a legszívesebben. Most nem az ajándék értéke számít, hanem az ötleted, az álmod, a szándékod. A legszerencsésebb anyuka otthonát felújítjuk több mint 1 millió forint értékben. Festés, burkolás, építőanyag, szaniterek, egy új kombinált hűtőszekrény és egy klíma is jár a nyereményhez. Millió puszi anyának a Rádió Egy gongon. Támogatóink Red Homebau, a bogépfa építőanyag kereskedés, Csempe Varázs, Marabau, Sobertin Kft. Power Home műszaki áruház Soltvadkert, a Dream Home ingatlan iroda és házépítő centrum és a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ünnepli 47. születésnapját a JUSZK. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos iroda és gamer székre, és 20-60% kedvezményt számos törölközőre. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Új stílus a Kicknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
10: Anyák napja hajnalára virágba borult a Bagosi kertészeti áruda. Most is lenyűgöző választékkal készülünk. Például színpompás tolbugák, csillagjázmin és pompás kutyatej vár rád. Szerezz örömöt édesanyádnak, nagymamádnak csodaszép virágzó növényeinkkel. Bagosi kertészet Kecskeméten, a Nyugati körúton.
11: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
12: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
13: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldd ön életrajzod a lajosmizsei@gmail.com címre. Házi Svíc. Csatlakozz hozzánk!
14: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyőr munkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 000 forint. A részletekről a 76 712-622-es telefonszámon érdeklődhet a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is

Ez volt a Sam című taranyó, hogy jelen sok igazi ma is legyen megy. A Physical, 17 óra múlt, 15 perc ez volt. Dua Lipa, az egyik SMS-i cól. Hello Cookie, az FDJ-je, mi ebben a jó időben babgulyást készítünk, és csak a rádió egy szól. Köszi a Pörgös Király Mixet, csak itt tovább. Lecsús 78, köszönjük szépen, Lecsús ezután. Szia Cookie, mai üzenetem kicsi szívemnek, szeretnék minden reggel veled ébredni, szeretnék minden éjjel karjaidban aludni. Várok rá, nélkülen már üresek a napok, nélkülen én is

0: Friend, DJ Cookie on Radio Egyet.
1: Bizony, a legújabb Bob Sinclair in the house, itt a Radio Egyen érkezik I Can Wait, és még egyszer hangsúlyozom, hogy 18 és 20 óra között játszani fogunk kétszer is,

üzenem, Kecel Rehogykész, Borsos, Tokány, Flamu ezt írta. Jó! Sokan kint vannak ilyen gyönyörű időben, ugye? Nem csodálom. Sőt, sokan mennek bulizni ma este, hát akkor, hölgyeim és uraim, jön egy kis újdonság itt a rádió egyen. Emlékszel erről? Mit leszről? Bibi Rexa feldolgozta, és nem Insomnia, hanem New Religion. Ez a legújabb dal Bibi Rexa-től itt a rádió egyen. Mindenki előtt. Hoppá!

0: Szürinépi Fesztiválon, de hogyan, egy pár piac múlva elmagyarázom mindent, jó? Csak sikerült elmondani. Hamarosan újra az zenélők érkezik, elég újra Martin Garrix, és a szám címe Butterfly.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Gyűjtsön magába minél több virslit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Zocsó, szervusz Zocsó, mi újság?
2: Szia, Kuki, Miskolcon minden jó.
1: Minden jó?
2: Nagyon-nagyon jó idő van, hál' Istennek. Ezt vártunk, csak egy kis eső jöhetne.
1: Ó, nem kell még ez eső, kicsi csüssön a nap még, nem?
2: Hát egy kicsi éjszakai eső jöhetne.
1: Hát, mondjuk ez meg jó. Igen, igazad van.
2: Mert Rákóczi Veri mondta, hogy ki fog száradni a Velencei tó.
1: Ha az viszont nem lenne jó. Na, kérted tőlem az új kamerád, ugye?
2: Úgy legyen.
1: Kinek szeretne küldeni? Igen.
2: És küldeném Pistának, Észak-Magyarország legjobb gépkezelőjének, küldeném Tomtomnak, a legjobb festőnek, és Jutkának a kisboltba, a Helyű Csavára.
1: Oké, rendben. Hát uram, megbeszéltük minden, köszönöm szépen a telefonáltál, vigyázz magadra, jó legyél!
2: Te is, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszi, ciao, szia! Maradok fiúk, adom egy kis információt, jó? A bármikor fogtok hallgatni egy nemzeti sztár, aki fog föllépni vasárnap 24-én a Budapest Parkban, pünkös vasárnap, Rádió 1 szülépi fesztivál, akkor azonnal tessék telefonálni a 0620-311-111-re. Legyetek a 10. telefonáló, mondjatok helyesen a Rádió 1 szlogent, és kit hallottatok, jó? Kicsit segítek? Például halljatok egy Switch Disco, egy Accent, egy Samfeld, egy Ed Sheeran Camera Series Remix, vagy egy Accent, vagy Tóth Abigail, akkor ne fogd vissza magad, azonnal csörögjél rám, jó? Oké. Kaptunk egy pár SMS is, kicsit később olvasom őket, most zenélünk egyet, érkezik Kamrad, és a szem címe Use Yourself itt a Rádió 1-en.
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most ki ez van szerencsém? Halló, halló, halló!
2: Szia, Helena vagyok, és Krisztiánnak szeretném küldeni rá a Taylor Swift számot, és nagyon szeretem őtet.
1: Oké, mi lenne az üzenete azon kívül, hogy szereted őket?
2: Hogy hiányzik nekem, és minél hamarabb jöjjön haza.
1: Jó, oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, jó legyél, ciao, ciao, szia, szia. Na, lennok fiúk, még egyszer hangsúlyozom, egy fontos dolog, jó? Valamikor játszani fogunk 6 és 7 között és 7 és 8 között, de nektek fülölni kell, igen, nektek kell fülölni, még egyszer mondom, hogy melyik előadó mennek nálunk. Bizony, bizony, mert ha esetleg hallani fogsz egy Switch Disco zene, Accent, Samfeld, Ed Sheeran Camera, Siri Remix, vagy egy Accent, vagy ott Abigail, akkor azonnal hívjen engem, igen, a 0620-311-111-re, próbál meg lenni a 10. telefonáló, mondd meg, mit hallottad, és a Rádió Egy szlogent, és 2 darab belépőjegyet adom nektek, cserében a Rádió Egy szülinepi fesztiválon, jó? Oké? Oké. Közben gyorsan olvasom egy vagy két üzenet, az egyik itt szól. Szia Kuki, szeretnék kérni egy szuper dala Dedimnek névnapja alkalmából, és a kereszt anyámnak, Rékának születésnapjára küldjünk neked is. Köszönöm szépen, köszi Eliza és Lilike. Nagyon szépen köszönöm. Az egyik SMS is itt szól. Szia Kuki, itt M0-ek fincsi lett a FLMO. Jó, nem tudom mit jelent, de biztos jó. Allez, zene érkezik, Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Újabb kedves telefonaló, szia, kihez van szerencsém, halló, halló!
2: Halló, szia, szia, Sanyi vagyok Püspökadányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó vagyok. Na. És te hogy vagy?
1: Jó, picike fáradt, mert közben tévéforgatás volt, közben buli is volt, de nem akarom paraszkodni, mert szerencsés ember vagyok. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: David Gettától szeretnék ez. Jön a számba kérni.
1: És kinek szóljon?
2: És szóljon minden püspökadánynak, hogy telefonra fel, mert itt van egy adó püspökadányban, 91.8-on, tessék telefonálni, szeretnék püspökadányiakat is hallani most már végre.
1: De hol hívjanak engem?
2: Igen.
1: Oké, rendben, jó, oké.
2: Köszönöm szépen, és további szép napot mindenkinek, és szuper a műsor.
1: Nagyon szépen köszönöm, uram,
2: ciao, szia.
1: Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, tessék nagyon fülölni, mert mikor hallani fogtok egy eladó, aki fogja fellépni velünk pünkös vasárnapkor a Rádió Egy szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonni, de jó fej lesz, egy kicsit segítek, jó nektek, oké? Okay? Kik lehetnek? Switch Disco ott lesz, Accent ott lesz, Samfeld ott lesz, egy Cyril Remix, azaz Ed Sheeran Camera című számmal, ott lesz Cyril, ott lesz Accent, ott lesz Tóth Abigail. Szóval mikor hallani fogtok egy dalt tőlünk, ne tessék várakozni, ne tessék várni, ha azonnal tessék telefonálni 0620-311-111-re, legyetek a 10. telefonáló, mondjatok, melyik előadó hallottatok, és a Rádió Egy szlogent, és a tiétek a két darab paros belépőt, jó? Oké? Okay? Értető? Oké. Okay. Hamarosan újra zene, érkezik David Guetta, és I Don't Wanna Wait.
3: Tonight's the weekend, I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió Egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Viki, jól lehetettem, Viki?
2: Igen.
1: Szia, Viki, honnan telefonálsz, még Varosból?
2: Alsó Németik.
1: Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis iPad-on? Kinek szóljon?
2: Kettő kollégámnak, Itának meg Lacinak.
1: Igen?
2: Meg a fiamnak.
1: Hány éves a fiád?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó van. Jó fiú, minden oké?
2: Okay? Igen.
1: Jól viselkedik? Jól viselkedik?
2: Igen.
1: Jó van, oké.
2: Okay. Nagyon szeretem.
1: Na, rendben, sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Yeah.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, az egyik Weber üzenek itt szól, sziasztok. Hulla, mi van írva? A tötött boti kér egy számot erre a csodás napra, imádlak titeket, imádlak Kuki, a számem mit kérek, azaz ma séri. Ezt most nem osztam magammal, drága zslejke, de viszont érkezik akkor iPad-on, és aztán címe Out of My Head, és tessék fülelni, mert szerintem hamarosan érkezik egy accent zene, jó? Tessék fülelni, jó? Oké? Okay. És ha esetleg megszólalna accent, akkor hívjál engem rögtön a 0620-311-111-re, próbál meg lenni a 10. telefonálom, mondd meg, melyik dalt hallottad, melyik dalt, és a Rádió 1 szlogent, és cserébe adom neked két darab belépőjegyet a Rádió 1 szülinépi fesztivált, pünkös vasárnapkor a Budapest Parkban, jó? De most zene, iPad-on, Out of My Head! Az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Nagyon sokan telefonálnak, nem tudom miért. Ja, van egy kis elképzelésem. Halló, halló!
2: Csak majd sem.
3: Halló,
1: szia! Szia, Szabatúni, ott hívják téged?
3: Gizus vagyok.
1: Gizus, melyik városból telefonálsz?
3: Hát most éppen Lentiből.
1: Lentiből. Aha, jó, oké, rendben. És miért telefonálsz? Mesélj csak nekem.
3: Játszani szeretnénk.
1: Mivel? Kivel? Velem?
3: Veled.
1: Ja, velem, jó, oké. És mondd meg, akkor mit hallottad, mit kellene mondani pontosan?
2: Hát
3: egy csak ma is
2: nem.
1: Valaki nagyon súgott neked, valaki.
3: A férjem.
1: A férjem maradjon csendbe, jó? Oké? Okay? Na, okay. Szóval igen, mit mondtad?
3: Accent, don't leave.
1: Don't leave. Igen, a Rádió 1 szlogent?
3: Rádió 1, csak ma is sláger megy.
1: Rosszul mondtad, sajnálom.
3: Bocsi.
1: Bocsi.
3: Rádió 1, csak

0: Rádió 1, tessék, halló! Rádió 1, tessék!
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Oké, szuper, rendben jelentettem. Mondd meg a nevedet, légy szíves.
1: Claudia.
0: Claudia, nincs sok kedved, nem akarsz velem játszani szerintem.
1: De nagyon szeretnék.
0: Nagyon szeretnéd? Jó van, oké. Akkor mit hallottad? Mesélj csak nekem.
1: Accent, don't leave it.
0: Oké, rendben. A Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: 5 plusz 5, ez mennyi?
1: 10.
0: Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Yeah!
0: Uden, így örülsz, te tényleg? Yeah! Jó van, azért az a kérdésem, ha netedlen megbeszélünk minden adáson kívül, neted le, jó? Oké, gratulálunk!
1: Jó, rendben, köszönöm szépen!
0: Neted le! Előközelebb, ha valaki nem annyira örül, az nagyon-nagyon-nagyon mérges leszek. Hamarosan újra zenélünk egy gyotelnök fiúk, és úgy tűnik, hogy nem sokára újra játszani fogunk. Nem sokszor, oké. De kivel találkozunk, elmondom Lady Gaga-val, The Dead Dance, nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázs.

0: Fejteni, mivel piszkoskodnak?
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz. Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. április 29-e és május 3-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
5: Tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz?
0: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzék, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abroszt, és locsolnám még a pezsgőt, hanem nagyjából fel, oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van-e esélyem bármerre menekülni.
5: Aztán a
0: összefosod magad, bebújsz az asztalát, reálisan megpróbálok egy picit gondolkodni.
5: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, tényleg ott nézed, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad nem
0: lenne. Ti lennétek a stáb, lennétek az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
5: Nem, azt csinálnám.
0: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
5: Lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
6: Ő
0: Eszter is gurul.
5: És csak annyit látna, aki áll, csak annyit látna, hogy rántom le tudjátok a terítőket. Olyan, mint egy nagyon furcsa lényet kúszta ki.
0: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
6: Nagyobb abrosz, mert az összes többit fölgöngyölnél.
0: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
6: Én megmentenélek. Te vagy az elnök, nem?
0: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán. Ülünk, Eszter gurul, én már izé asztal alatt iszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
6: Akkor én szedem össze a piákat az egész
0: biztosan. Te összeszeded a piákat.
5: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió 1.
4: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló, haló, haló.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, munkás nap volt a mai, úgyhogy a megérdemelt pihenés következik.
1: Ja, értem, jó, jól teszed, jó pihit kívánok neked. Na, mit szeretnéd kenni tőlem?
2: Nézzünk valami furcsa nevűt, mondjuk egy Tóth Abigélt. Csak hogy a változatosság gyönyörködtet alapon.
1: Már nem jól mondtad, de jó, jó, jó, jó, jó, jó. És mondjuk fontos, amit kérted. Remélem a sárgatók tudják, mire gondolok. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden munkás embernek, aki pihenni készül.
1: Oké, okay, rendben.
2: Jó fián.
1: Akkor jó pihit kívánok neked, köszönöm szépen a telefonáltál, vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, szia, sziasztok.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, hallottatok, mit kért tőlem azt a drága, kedves sárgató? Én nem várom sokat, én hívnám Kukit, csak szólok. Érkezik akkor Sugar Daddy. Ki az? Tóth Abigail és Accent. Hoppa, de

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Ja, a játékra szeretnék jelentni.
2: Igen, szabad tudni, kivel beszélek?
1: Anikó vagyok.
2: Anikó, melyik városból?
1: Csongrádról.
2: Csongrád, milyen a kedved, Anikó?
1: Nagyon jó kedvem van, mert veled beszélek.
2: Jaj, de cuki vagy. Na, akkor figyelj. Nem tudom, miért telefonáltál. Nagyon kíváncsi vagyok, tényleg.
1: Hát, mert hallottam a Tóth Abigail és Accenture a Sugar Daddy-t, és már fogtam is a telefont, és hívtalak, mert szeretnék nyerni páros belépőjegyet.
2: Jó, van, oké, rendben. És tudod-e a Rádió 1 szlogent?
1: Természetesen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Egy kis matek lecke, 8 plusz 2, ez mennyi?
1: 10?
2: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Megvan még a hangod?
1: Meg.
2: Örülsz nagyon?
1: Nagyon örülök neki.
2: Jaj,
1: nagyon
2: jó. És kivel fogsz jönni?
1: A párommal megyek.
2: A pároddal, jó van. Ki a kedvenc DJ? Kit akarsz a legjobban nézni ott a Budapest Parkban?
1: Hát természetesen téged.
2: Jaj, nem, de cuki vagy. De nem róla most, hogy van szó, tudod, rengeteg ilyen világsztárok jönnek, Switch Disco, akkor Sam Fell, akkor mit tudom én, Accent. Ki lenne a kedvenced?
1: Accentet nagyon szeretjük, de a magyarok közül pedig nagyon szeretjük Regálilit.
2: Reggeli, jó van, oké, rendben. Szóval most Kuki ki van törölve, Reggeli helyette. Jó van, értem.
1: Nem törölünk ki, téged is nagyon szeretünk.
2: Jó van, az a keresem a Netedlen, megbeszélünk minden adáson kívül. Gratulálok neked, Netedlen, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen, nem teszem.
2: Oké, holnap is lesz játéklenök, fiúk, viszont 20 óraig élő kívánság műsor, lehet még telefonálni, SMS-ezni, viberezni a 0620-3111-re. Most érkezik Major Lazer, és a szem címe Cold Water, Justin Bieber elegütt, oh yes!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Haló.
2: Szia, Kuki Zoli vagyok, Mosonmagyaróváról.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, minden jó, süt a nap, jó idő van.
1: Igazad van, hogy nagyon-nagyon kitűnő idő van. Azon kívül, hogy vagy, hogy érzed magad?
2: Nagyon jó, most mondjuk pihenek egész nap, járkáltunk, vásároltunk, úgyhogy most egy kis csendes pihenő van, de minden rendben
1: van. De jó. Na, kérdezz tőlem Joel Corey, és a szám címe Stay, A Little Longer, mondd meg, akinek szeretnéd küldeni.
2: Mosonmagyaróvára a Ligetbe Zselének.
1: Jó, és mit szeretne neki üzenni?
2: Azt, hogy ugyanígy nyomja tovább, ahogy most nyomja.
1: Jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Ciao, szia! Hello! Joel Corey érkezik nem sokára, de van egy pár üzenet. Jó napot, István szeretné küldeni Soregi Janosnak előszállásra egy szuper zenét. Rendben, én után. Szia, Kuki, szép délután. Ma van a kislányomnak az első névnapja Zoénak, és szeretnék járni neki egy zenét. A zeneválasztás rád bízom, illetve fél éves lett. Köszönöm. Erik voltam. Erik, sok-sok boldogságot kívánunk neki, jó? Ezután, szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, Havas Bondi bácsiéknak, Abau Santora küldenék egy jó kis igazi mai slágert. Köszönöm. Hát akkor jön a legújabb Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Hello, mi többen vagyunk. Egy baráti társaság.
1: Nagyon jó, akkor kik vagytok? Mondjatok a neveteket.
2: Lili, Hanga, Gréti, Alice, Réka, Anna.
1: És egy darab fiú nincs ott. Ez hogy lehet? Ez csajos buli?
2: De van itt egy Zsombor.
1: Ja, jó, van, oké. Na, Kaigó kértetek tőlem, kinek akartok küldeni? Parancsolj!
2: A püspökladányoknak. Igen.
1: Oké, rendben, és mi lenne az üzenet?
2: Püspökladányoknak.
1: Tessék?
2: Püspökladányoknak.
1: Jó, oké, rendben, értettem. Köszönöm szépen a telefonáltatok, és jó bulizást kívánok nektek, jó?
2: Köszönjük.
3: Viszont.
1: Hello, sziasztok. Jó kis buli, az biztos. Károly, nem vagyok ott. Érkezik Kaigó, One Republic Elégüt, a szem címe. Hey, yes, Chasing Paradise.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az az idő, drága hallgatóink, hogy én búcsúzom tőletek, de van egy jó hírem. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Barán Attila, DJ Junior, Hanvoi PG. Ma este 9-től érkezik a rezidens, sőt, a műsorvezető rezidens, Monsieur Juhász Geri, The World Is Mine műsorral. Mi a legközelebb, holnap újra találkozunk 17 óratől. Vigyázzatok! Holnaptól folytatódik a játék, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztiválon, oké? Oké. Búcsúzom Szigmával és a szám címen Nobody to Love. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, ne menetek sehova, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemez

0: Wettergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Tegyük fel, hogy van egy ilyen szituáció, hogy gyorsan el kell hagyni a termet. Te mit választasz? Elbújsz, elszaladsz?
4: Én azt gondolom, hogy én megpróbálnám reálisan fölmérni azt, hogy legalábbis honnan lőnek, honnan jön a veszély. Én azt hiszem magamról, és lehet, hogy tök téves az önkép, hogy lenne valamilyen realitás érzékem, hogy nem esnék úgy pánikba, hogy borulnék át az asztalokon, rántanék le még egy abroszt, és locsolnám még a pezsőt, hanem nagyjából fel, oké, lőnek, jó, egy pillanatra csak gondolkozzunk, merre van a menekülés irány, honnan lőnek, hányan lehetnek, van esélyem bármerre menekülni.
3: Aztán
4: összefosod magad, bebújsz az asztalát, ide nekem jött a pezsőt. Reálisan megpróbálok egy picit gondolkodni.
3: Én segítek neked, szerintem azt csinálnád, mint a Trump kb., hogy mire már mindenki lelőttek, te ott nézze, most akkor nem azt beszéltük meg, hogy nem, most mi van? Anna, most mi lesz most? Most mi fog? Szerintem fogalmad nem
4: lenne. Ti lennétek a stáb, én lennék az előtt, titeket már leszednétek, és még mindig a beszédemben gondolkoznék, hogy mire fölfognám, hogy titeket lelőttek. Te mit csinálnál? Én tudom. Elnézést, uram, ön már hallott azt a gesztenyepürét?
3: Nem, azt csinálnám.
4: Azt a kis tejszínhabotot esetleg elkérhetem.
3: Lefeküdnék a földre, és utána pedig elgörögnék.
5: Kövésre feltűnő.
4: Ő Eszter is gurul.
3: És csak annyit látnám, hogy aki áll, csak annyit látnám, hogy rántom le tudjátok a terítőket. Olyan, mint egy ilyen nagyon furcsa lényet kúszta ki.
4: Igen. Senki nem lőne rád, mert azt látnák, hogy gurul egy lepedő. Megy egy abrosz.
5: Egyre nagyobb abrosz, mert az összes többit fölgöngyölnél.
4: Jó, te mit csinálnál? Körbenéznél, a szemeddel próbálnád detektálni.
5: Én megmentenélek. Te vagy az elnök, nem?
4: Nem kell, hogy elnök legyek, ülünk egy sztorigálán.
5: A
4: sztorigálán ülünk, Eszter gurul, én már izé asztalra iszom a pezsgőt, és próbálom felmérni, hogy merre menekülünk, te mit csinálsz, tessék?
5: Akkor én szedem össze a piákat, az egész
4: biztosan. Te összeszeded a piákat.
3: Feri már a tűzlépcsőn cigizne.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szombat este is indul a Diszkósít Radio Show. Aki játsz az elkövetkezendő egy órában az igazi mai slágereket, mixben nincs itt, továbbra is Marrakesben, ő Hanvai PG, viszont a stúdióban itt van élőben Bárány Attila és én DJ Junior.

0: hátra lévő 30 évemben, mert egyszerűen a hátam közepére nem kívánom, de minden jót emellett azoknak, akik egyébként szeretnének oda ellátogatni.
1: Én se voltam, de nem tervezem. Viszont Hamvai PG Mix-el, Robin Schulz-el, Szigalával indulunk, valamint Hypaton közösségével, az EMPM-mel indul a diszkos Radio Show, itt a Rádió Egyen, Hamvai PG Mix-el, jó szórakozás mindenkinek!

0: a Diszkos, itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti a stúdióban, DJ Junior és Bárány Attila. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Zsigmondok, Atanázok, Boriszok, Minervák, Ráhelek és Zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Bodóki Robert, Varga Tibor Balázs és Kaszás Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: A VTB-t én is üdvözlöm, nagyon jó grafikus, és régóta dolgozom vele. Viszont Hanvai PG mixel ebben az órában, megyünk tovább a Millennium Kiddel. Ez a Weil Licht, Weil Licht, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében szól a Diszkos Hitben.

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Diszkosít Radio Show. Az igazi mai slágereket Hanvai PG mixel, ide élőben itt van Bálány Attila és DJ Junior, a Hanvai Márakesben, de jövő hétfőn már ő is érkezik.
1: Én annyit szeretnék mondani, hogy a heti 6 fellépésben még 3 hátra van, 2 privát ma este Budapesten, és aztán utána megyek az egyik szabadtéri szórakozó hely nyitó hétvégének eseményére, de nem árulhatok el ennél többet erről. A lényeg az, hogy ott tudtok velem találkozni, együtt bulizni, ha valakit érdekel, minden információt megtalál a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Folytatásban Hanvai PG saját dala, Roberto Vinivel, a Sebepényén szól itt a Diszkosít.

0: Avril, de ott lesz a Disco City is a nagy színpadon, illetve a Disco City DJ a Classic Stage-en a Budapest Parkban.
1: Üverellek, mondok egy ötödiket, május 31, Disco City Pizza, Meet and Eat and Greet, minden információ a Disco City oldalán, erről most többet nem beszélnék, viszont Hamvai PG Mixel ebben az órában, megyünk tovább, Eminemettől, Gallardoval, ez a The Real Slim Shady, Hamvai PG Cut legben a Disco City.

0: Ez a Rádió 1-es tisója, a Diszkosit Rádiós, a 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin színnölő zenékkel, és Ati beszélt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról. Egyébként tervek között szerepel, hogy a nagy színpadunkon fellépünk, mindig viszünk új dalt, állával hozunk magunkkal. Most is lesz egy vadonatúj diszkosi dal, itt fogjuk majd bemutatni a nagy közönségnek.
1: Addig pedig tesztüzemmódban játsszuk olykor-olykor, de valószínűleg egy sokadik verzió lesz majd az, amikor eléri a végleges formáját, és az jelentősen eltér egyébként attól az állapottól, ahonnan elindultunk, de nem akarok rébuszokba beszélni, maradjunk annyiba, hogy még messze a vége, annyira azért mégsem, hiszen május 24-én dal premier.
0: Most viszont lejátszuk a másik diszkosi dalt, amely az előző a sorban, kettővel ezelőtt épp egészen pontosan, a Hardcore Vibes, jön Hanvai PG Mix-el, és ez a diszkosi saját dal.

0: kezdek majd. Egyébként, hogyha ez lett volna az egyetlen, akkor csak le kellett volna sétálnom innen a hegyről a híd lábához. Egy biztos, engem ma este ott találtok, Bárány Attila voltam. Köszönjük a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra, és akkor én állok majd megint a lejátszók mögött.
1: Én pedig DJ Junior voltam, minden DJ Junioros elérhető remix a YouTube csatornámon, saját felvételek, mixek, mindent megtaláltok, kövessétek be. Ezen kívül ott vagyok a Facebookon is, ugye a rajongói oldalam, ahol a felső posztban megtaláltok a DJ Junior eredeti valódi remixek is, és letölthetők, és hogyha úgy érzitek, akkor szóljon hangosan, illetve játszatok is, hogyha DJ-k vagytok. Hanvai PG mixet az elmúlt egy órában, én egyébként hétfő jövök majd ide a Rádió 1-re este 8-kor, de holnap este is lesz diszkos, itt búcsúzunk mindenkitől, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Csomjon magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van. 4 órán át bulizhattok velünk innentől a legjobb magyar DJ-kkel. Mellettem az első körben, az első etapban Kabai Andrés, vagyis a Laughing Arms. És milyen jó kimondani, ebben a hónapban jön a rádió egy születésnapi fesztivál. Hello Andrés!
1: Így igaz, májusban is nagyon jók lesznek a programok, ha értitek. Úgyhogy Ed Sheeran ez erre rátetűz majd nekünk, vagy pontosabban a mai adásra, hiszen Cyril remixében szóra meg a kamera.
0: Cyril ugye fellép a rádió egy születésnapi fesztiválján, és a heti guest mixünket is ő játsza majd éjféltől, úgyhogy tényleg érdemes minket hallgatni.
1: Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött is érdekes, hogy van egy híres Kylie Minogue dal, a Can't Get You Out of My Head, amit mostanában nagy trend feldolgozni.
1: Remélem, hogy lesz még belőle, vagy 3-4 szuper feldolgozás. Hypaton egyébként tényleg nagyon okosan nyúlt ehhez hozzá. Aki nem annyira zene értő vagy szakértő, akkor szerintem kevésbé ismeri ezt fel. Úgyhogy Hypatonnal megyünk tovább. Az Out of My Head következik itt a Rádió 1-en a World Is Mine.

0: címe, és hát én pontosan erre tudnék biztatni mindenkit. A Loving Arms után 10-től New Week jön, aztán 11-től Antonio a lemezjátszók mögött, és figyelem, Cyril játsza a heti guest mixünket, igen, az ausztrál nagyágyú, az a Cyril, aki fellépő lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én, erről bővebb információk a www.radio1.hu-n. Egy fantasztikus Tim Holland-dal jön.
1: Feldolgozásokra, vagy általában a zenékre annyira igaz az, hogy van egy ilyen producer alapszabály, ne gondol túl. Tényleg ebben a zenében, hogyha most meghallgatjátok, akkor ebben minden benne van ebben, amiben benne le kell lennie, hiszen Tim Holland-et annyira nem lehet elrontani, valamint van alatta egy szuper kis house baseline, ami elviszi az egészet. Szuper jó a sikeredet, úgyhogy Tim Holland feldolgozás következik a The Way I Are Max Dean remixében, úgyhogy maradjatok velünk itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en a Laughing Gamsa lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok a következő zenét. Szerelem lesz első hallása. Egy új generációs francia DJ Kungs érkezik most.
1: Jó, Istenem, de szeretem. Tényleg, inkább azt mondanám, hogy Purple Disco Machine megvan mindenkinek, ne zavarodjatok össze, nem ő fog következni, de ezt a zenei stílust tulajdonképpen ő honosította meg. Nálunk biztos itt a Rádió 1-en. Úgyhogy Kungs is úgy gondolta, hogy bár ebbe a Disco House stílusba, olyan zenét pattintott nekünk ide 2026 tavaszára, hogy hú, kirázott a hideg, úgyhogy erre fogunk most bulizni. Kungs és Boys Noize, Get Away, ezzel megyünk tovább itt a Rádió.

0: Laughing Arms indította be, méghozzá zseniálisan.
1: Akkor továbbra is jók a programok.
0: Igen, csak sok a... sok a reklám.
1: Sok a zene.
0: A rosszakat el kell ítélni.
1: Ez így igaz, egy így igaz. Úgyhogy ezért legyetek jók. Sajna mondta egy másikumot, és de az nem ide való. Na, úgyhogy kellemes hétvégét nektek, sziasztok.
0: És ne menjetek sehová, mindjárt jön Nyúvi.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
3: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Kalapuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok! Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az ételen keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát!

0: guest mixe. Igen, arról a Cyrilről van szó, aki az egyik sztár fellépőnk lesz május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez pedig a Maroon 5 és Gordo találkozása.
1: Így van, egy zseniális darab, picit átvonalakítva az ének. Az biztos, hogy nagyon dögös lesz. Úgyhogy Gordo és a Maroon 5 jön itt

0: legfrissebb nyúvigdal.
1: Így van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs, még tényleg nem lett kész, hogy egy masterelős még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szólít a Rádió 1-en.

0: Tiröllel, ma éjféltől ő játsza nálunk a Guest Mixet. Jól hallottátok, tehát még egyszer éjféltől Cyril Guest Mix csak itt nálunk. Most nyúlik a lemezjátszóknál, mivel folytatjuk?
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió 1-en. Tessék, csapat!

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szombati különkiadása. New Week játszott az elmúlt egy órában. Merre mész innen tovább?
1: Innen húzok bogásra, hogy odaérek időbe, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget. Egy hét múlva újra találkozunk. Szevasztok!
0: Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál is. Jön Antonio.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, na most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemezjátszói mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió 1-esek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 tracket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót. Amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera a Siri Remixben. Itt a Burlizman Radio Show-ban a Rádió 1-es.
0: Siről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján Budapest Park, május 24.

0: születésnapi fesztiválján, most pedig egy kollégánk jön.
1: Így van, Newick legújabb dala, amit már a rádió egy is játszik, gondoltam, én miért tenném be a mixbe, szerintem zseniális lett. Úgyhogy már is érkezik a Let Me In a World Is My Radio Show.

0: Csak úgy, mint az ausztrál Cyril, ő játsza majd a heti guest mixünket, de hát néhány perc múlva Cyril a lemezjátszók mögött. Anti, mi jön addig?
1: Most pedig, amivel én elbúcsúzom is alattunk megy, ezt érdemes tudni, hogy Pulmaxnak a saját átirata. Én imádom ezt a zenét, nagyon sokat játszom, úgyhogy előre is köszi Zsombi, hogy elküldted.
0: Ez tehát az X-Eyes és a Sand Castles Pulmax 2026-os remixében, éjféltől pedig a guest mixben jön Cyril, Word is Mine Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Cyril. World is Mine Radio Show starts now. World is
1: Mine. Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, az ausztrál világsztár Cyril egy órás guest mixe jön. Cyril ugye fellép idén is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, az egyetlen rádióműsor Magyarországon, ahol világsztár DJ-k is mixelnek. Most éppen Cyril ad egy kis ízelítőt abból, hogy mit fog játszani a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én. Lucas and Steve, push the feeling on!

0: Rádió 1-et halljátok, ez volt az Ausztrál Világsztár Cyril egy órás guest mixe, és hát amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egyel ezelőtt, az utolsó előtti track bizony Christopher kollégánk zenéje volt a Baiana, de hát még egyszer, a World is Mine Rádió Show keddi rezidensének, Christophernek a dala itt volt az Ausztrál Világsztár Cyril guest mixében. Cyrilt május 24-én élőben is láthatjátok a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Jó éjszakát, ciao.
1: A World is Mine Rádió Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás egy elképesztő Serial Mix után. És hogyha ebből szeretném még kapni, május 24 a dátum, Rádió 1 születésnapi fesztivál, őt is hozzuk, és vele is bulizhatunk majd. Most meg Martin Garrix jön, Jax-el, Told You So, ezt én itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a kedvencet egyébként halka jegyzem meg, Kuki készítette, a rádió egy DJ-je, aki ma is jön délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kíváncsi műsorral, és jön a rádió egy születésnapi fesztiválra is május 24-én. Közben pedig egy újdonságot indítottam Ray Daltontól, ez a Blood Running itt a rádió 1-en.

0: Délután ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója pedig már szinte tényleg startra kész. Május 11, vagyis egy bő hét is indulnak Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Ezek az állomások, és nem csak Balázsék mennek, hanem a Rádió egy DJ-k is. Minden helyszínen lesz live mix. Menő, Kamrát, Hug Yourself, ez meg a folytatás a Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Tate McRae-t hozom, akiben nem az az igazán érdekes, hogy 22 éves, hanem az, hogy már 9 éve a zenei élvonalban van. Akkor indult 13 évesen egy zenei tehetségkutatón, és hát azóta is folyamatosan jönnek a felkérések, dolgozott a legnagyobb DJ-kkel, és néha saját maga teljesen egyedül is kiad egy dalt, mint például ez, Tate McRae Greedy itt a rádió egy.